Hallgassuk most meg ugyanezt a darabot fele temporral elassítva, ahogy Bartók is hallgatta lejegyzés közben. Így lehet igazán jól megfigyelni azt a gazdag, diszített játékmódot, amelyet valódi tempóban képtelenség lenne még csak felfogni is.

Temesmonostor vegyes lakosságú község volt ebben az időben, a román többség mellett magyarok, szerbek és németek lakták. Az imént hallott málókolót Mihály Skitovics hegedülte. A Vujicic együttes egy érdekes kísérletet végzett ezzel a darabbal. A dallamot némi zajszűrés után utólagos zenekari kísérettel látták el. Ilyen módon a rég meghalt temesmonostori primás ezen a felvételen együtt játszik egy jóval későbbi zenekarral.

Az igazi csemege azonban a tambura zene, különösen a Vujicic együttes számára, akik évtizedek óta népszerűsítik a tambura zenekari hangzást. Amint az öntudatos bemondásból is hallható lesz, a következő Málo Kólót Milan Markovic játsza úgynevezett tambura szamicán, azaz egyke tamburán. Ez a kis hangszer a tambura családnak az a tagja, amelyik citaraszerű hangolással csak az alakvinteget adja a dallamhoz kíséretnek. A szíra, Milan.

A Maros völgyében fekvő Sárafalva német, román és szerb lakosságú. Bartók itt is táncdallamokat rögzített, valamint énekes dallamokat is, azok hangszeres változataival együtt. A Dudás neve sokáig ismeretlen volt, de a belgrádi kutatások szerint szinte biztos, hogy Száva Glogovcsánnak hívták, fiatal ember volt, aki az első világháborúban vesztette életét. Különösen érdekes az MH 2061-es henger Szöpszki Magyariknak, azaz szerb magyarosnak titulált darabja, melyet a hengeren előtte lévő betyáráccal váltogatva játszottak. A betyáráchoz énekeltek, a magyarosra táncoltak. Elvileg kólót, de lehet, hogy páros táncot, talán innen a magyaros elnevezés.

Mai adásunkat Vujicsics produkcióval zárjuk. Egy sárafalvi dudanóta és egy temes monostori tambura kíséretes ének került egymás mellé. A prímet nem hegedű, nem is tambura játsza, hanem tárogató. A bizonyíthatóan legmagyarabb hangszer. Abba ugyanis bele van írva a származási hely, Stóvasszer Budapest.

Bartók Béla 1912-es bánáti szerb népzenei gyűjtéséről Sebő Ferenc előadását hallották. Stáncházban című műsorunk további perceiben természetesen efféle dallamok szólnak majd. Először drávamenti horvát dudazenét hallhatnak Vég Andor előadásában, aztán zenekara a Vízin játszik szerb táncdallamokat Medinából.

bánáti, majd dalmáciai szerb dalok következnek Táncházban című műsorunkban. Tari Dorottya énekét a Bánát Tambura zenekar kíséri. Majd a 2013-as Táncház népzene lemezről Básics Branka, Konkoly Csenge és Orbán Johanna fúj dalmáciai szerb népdalokat, s aztán Básics Branka a Söndörgő együttessel énekel. A dalt 2023-ban a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncertjén adták elő a muzsikusok.

A Mohácsi Versendi Kovács József neve a tambura zene kedvelői körében azt hiszem nagyon jól ismert. A remek muzsikus és pedagógus számtalan muzsikus generációt indított már útjára, s zenekarának most következő felvételét az Új Pátria sorozat 41. albumán találják meg, melynek címe Baranyai Tambura Zene. S aztán Táncházban című műsorunkat a Magyarországi Tambura Zene másik nagymúltú csapata, az 50 éves fennállását idén ünneplő Tököli Kóló Zenekar zárja. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Az Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület énekével köszöntöm a kedves hallgatókat. A Páva nyomában ezúttal Zalaegerszeg András Hida városrészébe látogatunk, ahol 30 éves jubileumát ünnepelte az Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület népdalköre. A dalkör jubileumi rendezvényéről Mackó Mária Magyar Örökség díjas énekművésztől értesültem, aki az Öveges József Általános Iskola tornatermében tartott ünnepségen meghívott vendégként énekelt. A többszörösen minősített Zalaegerszegért díjas dalkör vezetője Dormánné Babolcsai Éva. Jelenleg 13-an vannak, s évente mintegy 30-35 fellépést vállalnak. De hogy is kezdődött? 1995-ben az András Hidai asszonyok, látva, hogy körülöttük már mindenütt alakult népdalkör, úgy döntöttek, nekik is legyen, hiszen énekelni ők is tudnak. Ekler Emma, az akkori iskolaigazgató meg is ígérte, ha összejön 20 ember, szerez vezetőt. Megvolt a létszám, ám vezetőt csak nem sikerült találni. Na, Edith, akkor próbáld meg te! Idézte fel a megalakulás körülményeit Horváth Ernőné 2006-ban, amikor az Egyesület megkapta a Zalaegerszegért díjat. Horváthné Edith gyerekkorát Hernyéken töltötte. A falu őrizte a hagyományait, itt tanított Horváth Károly népzenekutató is. A soproni óvónőképzőben ugyancsak tanultak népdalokat. A népdalkört az induláskor Vajda József is segítette. További szakmai útmutatót jelentettek a Vas Lajos Népzenei Szövetség szervezte szigligeti táborok. Az együttes idővel férfiakkal is bővült, volt, hogy létszámuk a 30-at közelítette. Horváth Ernőné férje és édesanyja is itt énekelt. Edith pedig nyugdíjas óvónőként időközben megszerezte az alapfokú művészeti oktatói képesítést, sőt, hogy győzze az Egyesület megszaporodott tennivalóit, még számítástechnikai tanfolyamra is járt. Működésük 3 évtizede alatt a gazdag és kifogyhatatlan magyar népdalkincsből nagyon sok dalt énekeltek már, és fontos számukra a népszokások megőrzése, bemutatása is. Levél lehullhat, ág letörhet, csak a gyökerek maradjanak épek. Ezt vallják az András Hidai dalosok a megalakulásuk óta. Ez a jelmondat áll a népszokásokat bemutató 2006-os albumuk ismertetőjében is, amelyről most az arató dalokat hallhatják.

Una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Budapesten FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: nyúl, komám asszony meg egy úr, ugrott ki a zöld leveles bokorból.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám is.

0: Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.
1: Fontyú gyertyát égetek én, marna kislány szeretek én, erre gyere csak.

22 nei jūrā. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ha majd egyszer úgy érzed, hogy éjszakádod felrobbant, s a szívedben valami nagy vigaszt.

született már a legutolsó vasárnap. Hazamegyek a vonaton, hazamegyek a vonaton, az őrmester akkor ereszt a balon. Megírtam a babámnak, hogy letelt már a legutolsó vasárnap. Hazamegyek a vonaton, hazamegyek a vonaton, az őrmester akkor ereszt.

0: facciamo senza ci da slavellen.
1: Dankó Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A magyar zene rádiója.

műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Csepecsem kárőrvendően, de azért büszkén jelentem, hogy én tegnap letudtam a frontot, mert hogy ma érkezik Derűs napot. Jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. július 8-a van, szerda, lassan 8 perccel múlt 6 óra, Hajdú Tibor vagyok. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében is nagyon szép napot kívánok mindannyiuknak. Hálásak vagyunk, hogy ma is bennünket választottak, igyekszünk mindent megtenni azért, hogy megháláljuk ezt a bizalmat. Jó muzsika szól majd, ez egészen bizonyos. Paprika Show énekli nem sokára Kovács Apollónia. Rózsavakorban jöttem a világra, hallhatjuk Turai Kis Mária előadásában. Hallhatnak majd részletet a West Side Story-ból, Tony dalát, előadója Dolhai Attila, az Örök Zöldek között pedig Ihász Gábor Válaszolj Nekem című slágere is felcsendül majd. Megnézzük, hogy mit eredményez a ma érkező hidegfront. Lesz-e valami változás a következő néhány nap időjárásában? Lesz névnapos köszöntés, illetve egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról. Nem sokára pedig történelmi visszatekintésünk. Vajon milyen érdekes, fontos események köthetők július 8-ához? Az elmúlt évtizedekben, századokban, Pándi Piroska előadásában egy andalgóval nyitunk most. A nóta címe Érika Hajlika Búzakalász, Jónás Géza és zenekara kísér. Kérem, hogy tartsanak ma is velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: Két perccel múlt, 6:45, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1497. július 8-án kifutott Lisszabon kikötőjéből Vasco da Gama expedíciója, aki első európaiként jutott el Indiába tengeri úton, Afrikát megkerülve. A Gyulafehérvárott összeült Erdély országgyűlésen 1704-ben II. Rákóczi Ferencet ezen a napon választották Erdély fejedelmévé. 1700-ban kezdődött és egészen 1721-ig tartott a nagy északi háború, melyben a harcot Svédország vívta, az Oroszországot, Lengyelországot, Szászországot és Dániát magában foglaló koalícióval, és ennek a több mint két évtizedig tartó küzdelemnek két jeles eseménye is köthető július 8-ához. Az egyik 1709-ben történt, itt első Péter orosz cár döntő győzelmet aratott a svédek felett a poltavai csatában, 1716-ban pedig a dánok győzték le a svédeket. Az eredmény az lett, hogy véget ért Svédország nagyhatalmi korszaka, és az így keletkezett űrt pedig új észak-európai vezetőhatalomként Oroszország kezdte betölteni. A 7 éves háborúban 1760-ban a franciák döntő tengeri vereséget szenvedtek az angoloktól, míg 1834-ben Deák Ferenccel az élen, ezen a napon az öt felkért tanú záradékkal, aláírással és pecséttel látta el, hitelesítette Kölcsey Ferenc Pozsonyban 1834. május 25-én kelt végrendeletét. Hajnaú táborszernagyot 1850-ben a bécsi udvar ezen a napon hívta vissza magyarországi főhadparancsnoki és teljhatalmú császári biztosi tisztéből, a Habsburg közigazgatási rendszer pedig Bach belügyminiszter irányítása alá került, és elkezdődött az utóbb Bach korszaknak elnevezett időszak a magyar történelemben. Szintén július 8-án 1911-ben egy óriási földrengés volt Kecskeméten. Rövid ideig tartott, viszont nagy erejű volt. Kecskemét északkeleti határában több kisebb utórengés követte Győrtől, Szegedig érezhető volt egyébként ez a földmozgás. Szintén július 8-án egy amerikai rakéta állította földkörüli pályára az első indonéz műholdat 1976-ban. Míg elkezdődött a csatlakozási folyamat a NATO-hoz, három ország esetében Csehország, Lengyelország és Magyarország volt, akiket felkértek, hogy csatlakozzanak a szövetséghez. 1997-ben történt mindez. 2018-ban pedig Tájföldön nemzetközi mentőakció keretében ezen a napon hozták felszínre annak az ifjúsági foci csapatnak az első tagjait, akik a monszun áradás idején rekedtek edzőjükkel egy vízzel elöntött barlangban. És mondhatjuk, hogy már ez is történelem. Vissza a jelenbe, jöjjön részlet a Marica grófnőből, Szent Habakuk Mi van velem énekli, Eperjesi Erika és Jenei Gábor, Tordai Zoltán és zenekara kísér.

0: csinos, de takarós, ez a pici porta piros menyecske. A sultagja, a fiatalja, öregje, jaj, de csinos, de takarós, ez a pici porta piros menyecske.
1: Jön a felmelegedés, majd a hidegfront után szombattól már tartósan 30 fok körül, akár a fölött alakul a délutáni maximum hőmérséklet. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma viszont a délelőtti órákban még megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak, észak-keleten egy-egy zivatar is kialakulhat. 26 és 32 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Attól függően, hogy az ország melyik részén élünk, ma július 8-án, Mikolon is névnaposaink között találjuk Annalizát, Csatárt, Csatót, Periklészt és Tesszát is, fő névnaposaink pedig az Ellákok. Több elmélet is van a név eredetére vonatkozóan, az egyik szerint germán eredetű, az Eike vagy Elike névből származhat, ebben az esetben tölgyet jelent. Ennél lényegesen valószínűbb a török eredet, ez a jelek és az ülő nevekkel teszi hasonlóvá, ebben az esetben uralkodó, kormányzó vagy király a jelentése. Azért is nagyon valószínű, hogy török eredetű, mert hogy Attila hun uralkodó fiának is ez volt a neve, Ileknek hívták őt, helytelen olvasatban Elláknak ejtették. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Egy klasszikus Máté Péter sláger feldolgozását hallhatják. A 10. születésnapi gálánkon adta elő Szulák Andrea az Azért vannak a jó barátok című dalt, Lakatos Miklós és Kovács Erik zenekara kíséretével.

0: 3:47 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: 1621-ben ezen a napon született La Fontaine, francia író és költő, szerintem többségünk a fabuláit, az állatmeséit ismeri, emellett elégiákat és színműveket is írt. Szintén július 8-án, de már 1838-ban született a német hadmérnök, a merev kormányozható léghajó kifejlesztője, Ferdinand von Zeppelin, John Davison Rockefeller, amerikai üzletember és olajmágnás, aki a 20. század elején monopolizálta a kőolaj kitermelését és feldolgozását, eközben hatalmas vagyont halmozott fel, 1839-ben született. Ezen a napon 1857-ben azaz Alfred Binet, francia fejlődés pszichológus, aki az első intelligencia tesztet is összeállította, és annyira nagy hatású volt a gyermekfejlődés lélektan történetében, hogy még én is tanultam az ő műveiből. Szintén július 8-ai születésű Kondó Kálmán, a villamos vasúti vontatás, a fázisváltó és más fontos tanulmányok atya. Ő 1869-ben született. Kassa Ilona, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, Döglét Zoli anyukája, és nagyon büszke vagyok rá, hogy én még játszhattam vele egy színpadon. 1928-ban született ezen a napon, tavaly kellett sajnos tőle elbúcsúznunk. Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész, legendás színművészünk is ma ünnepli a születésnapját, ő 1938-as. Kocsis Ferenc, olimpiai bajnok birkózónk, 53-as születésű, és szintén július 8-án született Kevin Bacon, amerikai színész, ő 58-as, illetve Robbie Keane, a Ferencváros egykori edzője, legendás futballista, ő 1980-ban született július 8-án. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten értesse minden jókat, a legfontosabb, hogy jó egészséget. Jöjjön részlet a West Side Story-ból, Tony dalát Dolhai Attila előadásában hallgathatják meg a Liszt Ferenc Kamara zenekart, Maklári László vezet.

Több vésztő és gyomat között közlekedő személyvonatnál pótlóbuszos közlekedésre kell számítani ma. Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, ez már érvényes a Gyomáról 7.15-kor induló vonatra. Mezőtúr és Mezőhegyes vonalon is pótlóbuszok közlekednek egészen július 26-áig karbantartás miatt. Jelenleg az ország középső felében, az észak-nyugati és az észak-keleti ország részben gyengén esik az eső, itt-ott az Alföldön is, túrkevén, sőt még Kelet-Békésben is borult az ég, tehát ott is várható némi csapadék, de csak visszafogott. A Dankó Rádióban a folytatásban a Stúdió 11 felvételét hallhatják, a következő zenei óra pedig Csárdással indul majd. Te vagy nékem, azaz asszony. Tolnai András énekel, ifja Berki Béla és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is.

0: Műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnak, öncsel bort a
1: pohra. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzó zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imugoszú! Úszogumi!
9: Pontos! Ó, magyarul!
10: A nyelvítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot és öreget kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 8-a van, 3 perccel múlt, 7 óra, még több zene a Dankó Rádióban. Lesz majd kirándulás, ahogy szoktunk, ebben az órában egy újabb kis településre 3-4-8 környékén. Az óra végén Balog Marian és Bolya Mátyás jelentkezésével számolhatunk. Népzenei nyomozóirodánk összeállítását hallhatják, na és milyen muzsikákat. Búzaföldön dűlő úton megy a lány, énekli majd Benedek Fikatalin nem sokára. Minek a szőke én nékem? Ezt a csárdás Sánta Zsolt előadásában hallgatjuk meg. Ilona dalát a Cigány szerelemből Fisül Mónika énekli. Az örök zöldek között pedig egy kolorsláger is felcsendül. A címe Fényes kövek, elsőként pedig a vándordal Besenyei Ferenccel. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Nincsen rajtad kívül senki, mégis el akarnak tőlem lenni. Azért, hogy én

éves. Az M5-ös autópályán a főváros felé tartó oldalról átszakítva a szalagkorlátot, még korábban átsodródott egy kamion a Röszke felé haladó oldalra, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A netán erre visz az útjuk, számítsanak rá, hogy a 80-as kilométernél Kecskemét térségében mindkét irányban sávzárásra és lassulásra kell készülni. Az M0-ás északi szektorán az M3-as autópálya csomópontjától pedig a Dunakeszi csomópontig az elválasztó sávon végeznek növénygondozást, emiatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Szász Kati énekel a folytatásban Kolostyák Gyula társaságában. A nóta pedig a páros élet a legszebb a világon.

mint egy állat. Főz, mos, vasal, míg a neje ide-oda járhat. Elmondhatom én is, ha már meghallgatnak engem, milyen férfi az, akire

nagyon, még most is, ha ki nem dobom, folytott csókon, csak a jóból. Merci, mon ami, ügyét lezártam, épp ezért a távirat is stílus. Bármi is történt a szobában, én letagadom és elutazom. Kérem a csomagot, kérem a liftet. Na te ilyet, maga hazug. Nem, hozzám ne érjen. Nem érdekel, hogy 20 éves. Na jó, nem bánom egy búcsúcsókot, de csak a földszinten, hogy még ki tudjak szállni idejében.

nagyon. Még most is, ha ki nem dobom, folyton csókol, sokkal jóból. Merci, mon ami, ügyét lezártam. Épp ezért a távirat is stílus, bármi is történt a szobában, én letagadom, és elutazom. Még a mai napon, igen, elutazom. De ha telefonon felhív, merci, mon ami.

apád majd vigyáz reád. Te vagy az életem minden reménye, te vagy az élet nekem. Add hát a kis kezed, apád.

szeress úgy engem, mint ahogy én téged. Kisfiam, jó éjszakát! Ha majd az utadon virágok nyílnak, akkor is törődj velem. Én mindig szeretlek, várok rád, hívlak, gondolom.

0: köszönjél apámtól mind egykor régen. Pihenj meg,
1: szerintem mindannyian keresünk valamit, ami kiemel a hétköznapok gondjai közül. Ez lehet egy szerelem, egy jó beszélgetés, egy dallam, vagy egy szép emlék. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Cseres Rezső szerzeményéről jutott mindez eszembe, amit mindjárt meghallgatunk, az Úgy szeretek részeg lenni című dalt. Ez a dal nem annyira borról szól szerintem, inkább arról, hogy mindannyian szeretnénk néha megszabadulni a fájdalmaktól, és talán ezért is időtálló ez a muzsika. Emlékeztet arra, hogy a lelkünk mindig egy szebb, csendesebb világ után vágyakozik. Ferenczi György énekel a folytatásban, ifjabb Sárközi Lajos zenekar a kísér.

0: 4 perccel múlt fél 8, jó reggelt!
1: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Mórahalom városa, Csongrád-Csanád megyében találjuk a Dorozsma Majsai homokháton, Szegedtől nagyjából 20 kilométerre nyugatra. Legfontosabb közúti megközelítési útvonal az 55-ös főút, vasútvonal sajnos nem érinti. Először 1729-ben nevezték nem hivatalosan Mórahalmának, majd 1892-ben Szeged alsó központ néven lett a sűrű lakott tanyavilág központja, és ekkor emelték első középületeit is. A 20. század elején még Szegedhez tartozó népes pusztaként írt róla a Révai Nagy Lexikon. Területe Királyhalom, Mórahalom, Nagyszéksós nevű korábbi kapitányságok egy részéből alakult meg, önálló község pedig 1950-ben lett, 70-től nagyközség, majd a közigazgatás átszervezését követően 1984-től városi jogú nagyközség, több település körzet központja, városi rangot pedig 1989. március 1-én kapott. Annak ellenére, hogy viszonylag friss, fiatal településről van szó, vagy talán éppen azért, de a település fejlesztésben és a település rendezésben elért eredményeit Hild díjjal jutalmazták. Egyik meghatározó épülete a modern katolikus templom, a Szent László templom. Ha itt járunk, feltétlenül érdemes elsétálni az Ezer Év parkjában, itt Magyarország történelmi épületeinek szabadtéri makett parkjában. Kicsinyített másukban tekinthetők meg az ország nevezetes műemlékei. A Patkó Lovas és Szabadtéri Színház egy egyedülálló helyszín. Itt a lovas hagyományok és a nyári színházi előadások találkoznak, de még nincs vége a lovas programoknak, hiszen a Futódobó Lovas Központban versenyek, lovasbemutatók és lovaglási lehetőség várja az érdeklődőket. Érdemes elsétálni a gyógyfürdőhöz, ki is próbálni. Egész évben működő gyógy- és élményfürdőről van szó. Mórahalom amúgy is igyekszik a gyógyturizmust, a természetközeli kikapcsolódást és a délalföldi speciális vendégszeretetet kínálni. Kulturális élete pedig jóval pezsgőbb, mint amit egy 10 000-es kisebb várostól várnánk, tudatosan épít a hagyományokra, a már említett lovaskultúrára és a turizmusra. Rendszeresen szervez fesztiválokat, hagyományőrző rendezvényeket, ezek közül kiemelkedik a homokháti sokadalom, az őszi varack fesztivál. 2019-ben pedig megnyitott a kapuit a Kóló Szerb Kulturális Központ is. Ez egy határon átnyúló program segítségével épülhetett meg a városban. A balkáni kultúrának és gasztronómiának is kívánt ezzel otthon teremteni Mórahalmon a közösség, melyet a határ közelsége, illetve a más nemzetek iránti nyitottsága alapozott meg. És van még egy rendkívül különleges hely nem messze Mórahalomtól, ez nem más, mint a Nagyszéksós-tó, a környék egyik legszebb természetvédelmi területe. Itt van egy bivaj rezervátum, nem tudom, hogy tetszetek-e hallani róla, na majd bővebben 10 óra előtt néhány perccel Vármegyéről Vármegyére című sorozatunkban ezt mutatja be Vecsei H. Miklós színművész. Mórahalmot is ismerni kell, látni kell, nagyot kirándulni, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy egyre többen reményeim szerint a Dankó Rádiót hallgatják. Ilona dalát a Cigány szerelemből most önöknek játszom, Fisú Mónika énekel, Bangó János és zenekara kísér.

A hidegfront hatására indult felhősebb, picit csapadékosabb idővel ez a nap. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Napközben felszakadozik majd azonban a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék már nem valószínű a délutáni órákban. 30 fok körül alakul a hőmérséklet, és nagyjából a holnapi nap is hasonló lehet. Sok napsütés, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. A Dankó Rádióban a folytatásban népzenei nyomozóirodánk jelentkezik, Balogh Marianna és Bolya Mátyás. Addig Johann János és zenekara játsza Titánia keringőt, a következő zenei óra pedig a Melody d'Amour című német lehel slágerrel indul majd. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Sok tévhit él a slágerekkel kapcsolatban. Sokan azt gondolják, hogy slágert csak tapasztalt zeneíró alkothat, évekkel a háta mögött. Az időtállóság is egy $1000 kérdés. Vajon maradandó az adott szövegdallam párosítás, vagy csak a közízlés pillanatnyi kiszolgálása? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Sebő Ferenc egy korai vers megzenésítésével.
2: A Népzenei Nyomozó Iroda 533. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás. A szövegválasztás nem rossz. József Attila verse a Flóra ciklusból, 1937-ből, Rejtelmek címmel. Három rövid versszak, kiegészítve egy szöveg nélküli refrénnel, amely azóta úgy összefort vele, mintha mindig a része lett volna. A zene az 1960-as évek közepén készülhetett leghamarabb. 1969-ben pedig már bizonyosan kész volt, hiszen egy találkozásnak köszönhetően bekerült egy filmbe is. Sebő Ferenc ekkor Berek Katival, később érdemes és kiváló művésszel, a Nemzet színészével találkozott.

0: Kati 1969-ben József Attila estet tartott a Műszaki Egyetem Bercsényi kollégiumában. Évfolyam társaim oda lögdöstek elé, hogy hallgasson meg engem, ezt az őrültet, aki énekli a verseket. Meghallgatott, és azonnal felajánlotta, hogy bevesz minket Halmos Bélával a műsorába az egyetemi színpadon. Összeállítottunk egy estet, amelyben ő mondta a verseket, mi pedig időnként megszakítottuk egy-egy énekkel. Akkor ez egy teljesen új típusú megszólalás volt, idézte fel Sebő Ferenc.
1: Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, nem törődök semmi mással, csak a beojtott virággal. Minden beojtott virágom kedvesem lesz, virág áron, ha csalán lesz, azt se bánom, igaz lesz majd a virágom. Tejet iszok és pipázok, jó híremre jól vigyázok, nem ér engem veszedelem, magamat is elültetem. Kell ez nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág.
0: A közös műsorban Berek Kati velünk együtt énekelte a megzenésített verseket. Másrészt miután szavalt, mi dalolva válaszoltunk. Lett ebből egy filmfelvétel 1972-ben Együgyű ének címmel, amelyet Zolnai Pál, Kati rendező férje készített a televízió számára. Az akkor külföldön tartózkodó Halmos Bélát Lantos Iván helyettesítette. A kezdetleges technikával, vágás nélkül készült fekete-fehér felvételnek mai szemmel és füllel is fantasztikus lendülete van.
2: Berek Kati, Lantos Iván és Sebő Ferenc játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

reggel, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 8-a van, szerda, 7 perccel múlt 8 óra a mikrofonnál. Hajdú Tibor, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Remélem, hogy kellemesen telik a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Ilyenkor szoktunk sütni, főzni, 3-4-9 környékén, 4-9-kor pedig jönnek az egészségpercek. Na és milyen muzsika? Lenna Déli Bábos Hortobágyon énekli Egri József nem sokára ezt a csártást. Az Én jó apámnál nincs jobb a világon, Fényes György előadásában hallgatjuk meg ezt a gyönyörű nótát. Reggeli világzenénket Herzko Ágnes, Bognár Szilvia és Nikola Parov mondjuk így szállítja, a dala Repülj, madár, repülj, az örökzöldek között pedig Szécsi Pál Könnyezem című felvétele is felcsendül. Elsőként Csárdás, Nem vagy legény, Berci, Teremi Trix énekel Jónás Géza és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: te leszel.
1: 8:49.
2: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
1: Ha nyár, akkor dinnye, és ha dinnye, akkor mindig fölmerül a kérdés, legyen akárhány éves az ember, hogy jól jár-e, hogyha elfogyasztja a magokat, vagy sem. Emlékszem, én is gyerekkoromban mindig kikapargattam, utána jó néhány évtizedig nem foglalkoztam vele, de most ismét fölmerült a kérdés, hogy vajon érdemes-e, szabad-e, mennyit szabad elfogyasztani a dinnye magból. Zárójeles megjegyzés, hogyha a kutyánknak adunk dinnyét, akkor az ő esetükben mindenképpen érdemes kipiszkálni a magokat. Nos, az érdekesség az az, hogy a dinnye mag például kifejezetten egészséges, mert hogy értékes tápanyagokat tartalmaz, kiváló magnézium forrás, tehát egy kisebb adag akár a napi magnézium szükséglet közel egyharmadát is fedezheti, emellett tartalmaz cinket, mangánt, folsavat és vasat is. Viszont azt is tudni kell róla, hogy jelentős mennyiségű oldhatatlan rostot tartalmaz. Ez alapvetően hasznos lenne, de viszont csak megfelelő folyadékbevitel mellett tudja kifejteni a kedvező hatását, és egyáltalán nem jelenti az, hogy egészséges lehet a dinnyemag, hogy érdemes is korlátlan mennyiségben fogyasztani, ugyanis az emésztőrendszeri érzékenységgel élők számára egy nagyobb mennyiségű mag már kellemetlen panaszokat okozhat, puffadás, hasi fájdalom, vagy akár székrekedés is kialakulhat, különösen akkor, hogyha, ahogy mondtam, a magok mellé kevés folyadékot fogyaszt az ember, tehát mindenféleképpen óvatosan bánjunk vele, abból baj nem lehet. Amúgy készülnek már különböző termékek görögdinnye magból, krémek, görögdinnye magvajról is hallottam már, ez hasonlít a mogyoróvajra, ezt mondjuk pirítósra kenve, vagy gyümölcsök mellé mártogatósként ajánlják. Elég érdekes, érdemes kipróbálni. Jó egészséget kívánok! Bokor János énekel a folytatásban, a nóta címe Gyöngyvirágos kiskertetben, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kísér.

Lenno ti li pavos,

Világzene a Donkó Rádióban, reggel is, derűs napot kívánok. A folytatásban a Repülj Madár Repülj című dal csendül fel. Többen feldolgozták már Sevestyén Mártával a Muzsikás, a Balkán Fanatik, nekem ez is egy nagy kedvencem. Most pedig Herzku Ágnes, Bognár Szilvia és Nikola Parov előadásában hallhatják a dalt. Este 9-től pedig Ínyenceknek még több világzene népek dalai című műsorunkban a Donkó Rádióban.

Nem sokára nem egy konkrét ebédet főzünk meg, de erős napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Inkább néhány tippet adok arra, hogy milyen ételekhez passzol a görög dinnye, amire az ember talán elsőre nem is gondolna. Na de mielőtt hozzáfogunk, meghallgatunk két nótát. Elsőként a Balaton tükrén táncolt jár a szél kezdetűt Szeredi Krisztina, majd az Este van már, Késő este címűt Farkas Rozika előadásában. Utána népi muzsika az Ökrös együttestől. Most pedig jöjjön a Könnyezem című Szécsi Pál sláger a Donkor Rádióban.

0: 4 perccel múlt, 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Együnk görögdinnyét minden mennyiségben ilyenkor nyáron, akár ebédre is, de nem önmagában vagy fosszós fehérkenyérrel, bár úgysem rossz, hanem akár salátához is keverhetjük. Nagyon jól megy a feta sajttal, egy kis olívaolajjal és mentával megszórva nagyon kellemes, könnyű salátát tudunk készíteni, de tökéletesen passzol a mozzarellához, egy kevés bazsalikommal, de még a kecskesajt is egészen markáns ízt ad neki, egy kis pirított dióval különleges salátát készíthetünk, de mehet bele rukkola, madársaláta, uborka, avokádó, bármi, mindenhez passzol, és nagyon jól megy grillezett csirkemell vagy kacsamell, akár füstölt sonka mellé is. Ha pedig desszertben gondolkodunk, akkor joghurttal és mézzel kicsit meglocsolva, vagy egy kevés friss bogyós gyümölcsel, akár még néhány kocka étcsokival megszórva is tökéletes választás lehet. Jó étvágyat kívánok, talán kipróbálják egyik-másik tippemet. Jöjjön most részlete egy különleges dalból, szerzője az a Rossini, akit inkább opera szerzőként ismerünk, de van egy híres 8 darabból álló dalciklusa, és ennek a 8. darabja a Tánc. Most Laki Péter előadásában hallgatjuk meg az Operett Színház zenekara közreműködésével.

derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Vasmári Verbunkost játszik Berki Péter és zenekara az óra végén. A következő zenei óra pedig csárdással indul, Fagyban közepében a télnek énekli Szőlősi Jemese, Szalai Antal és zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnal, ön sár bort a
1: púrakban. Most pénteken színpadon Csík Jánosék zenekara a Metszó.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Metszó zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
4: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
5: Végre valami okosat is csinált, Egnes.
6: Nekem ez az ember gyanús.
7: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, hogy meg fog gyógyulni.
8: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

ilyenkor nyáron meghallani egy ilyen nótát. De erős napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják, 2026. július 8-a van, szerda, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a mai reggelük is, és bízom benne szívből, hogy velem tartanak a folytatásban. Nem bánják meg, jó muzsika szól majd a szerelem, Tisza virág énekli Szász Kati. Volt nekem egy gerlicém, hallhatjuk Gáspár Ani előadásában nem sokára. Utána Örökzöld minden mennyiségben, az Eddától az Egyedül Blues, Ambruskiri Csincsin című felvétele, vagy Törőcsik Mari előadásában egy remek kuplé, a Gyere te Niemand is felcsendül, mint ahogy Dankó klubos Örökzöld felvételeket is játszom majd. Elsőként részt vett a Cirkusz Hercegnőből Mr. X belépője, előadója Homonnai Zsolt, az Operett Színház zenekarát és énekarát Fejfer Gyula vezényli.

0: Nyáron sincs megállás, várjuk a jelentkezéseket, névnapos, születésnapos, házassági évfordulós köszöntésre, derűs napot kívánok. dankonradio@mtva.hu az e-mail címünk, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64 a postacím, illetve ott van a Dankó Rádió hivatalos, illetve a Hajdú Tiboros közösségi oldal. Üzenetet várunk ezen a két platformon is. Remélem, hogy most Katalint sikerül elérnem telefonon.
1: Tessék.
0: Csókolom, Katalin, Hajdú Tibor, Dankó Rádió, nem zavarom?
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
0: Jó napot kívánok. A drága gyermeke, a Péter írt nekünk egy e-mailt, és jelezte, hogy el ne feledkezzünk az anyukája szülinapjáról. Tudom, hogy nem ma volt, hanem, ha jól emlékszem, 3-án.
1: Igen.
0: De talán még érvényes, és hadd mutassam be önt a hallgatóknak, mint a Nótáskedvű Fakanál egyik szerzőjét, hiszen számtalan receptet küldött, ugye? Ön legalább 10 vagy akár annál is több recepte jelentkezett annak idején.
1: Nagyon élveztem, nagyon szívesen csináltam.
0: Lenyomoztam egyébként önt, és én úgy látom, hogy más internetes főző klubokban is benne van.
1: Főleg voltam, mert amióta látássérült vagyok, nem tudom használni a számítógépet, de előzőleg valóban nagyon sokat küldtem ide-oda, nyertem is különböző pályázatokat. Sőt, volt olyan receptem, amit még vendéglő is elkért.
0: Oppá! Melyik volt az? Ezt árulja el még nekünk.
1: Az egy bükkből, tehát a bükkhegységből származó, eredetileg szarvasúsal készült, nagyon pikáns, sonkás, de meg uborkás szavtal készült, nagyon finom volt.
0: A kedvenc nótája, hogyha hihetünk Péternek, az eljárok én a templomba.
1: Igen, gyerekkorom óta.
0: Ezt hallgatjuk meg most Bétót Magda előadásában. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, drága Katalin.
1: Nagyon szépen köszönöm a köszöntést is, meg hogy hívtak.
0: Köszönjük szépen, szép napot, csókolom a kezét, viszont hallásra.
1: Önöknek is köszönöm szépen.

0: sohasem.
1: A Kaposvár Siófok vonalon 17-éig Tab és Karát között MÁV buszok, tehát pótlóbuszok közlekednek. Derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, pályakarbantartás zajlik. Itt is csak úgy, mint Orosháza és Kardoskút között a Mezőtúr mezőjegyes vonalon, itt is július 26-áig valamennyi vonat helyett MÁV buszok közlekednek. Az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizsénél munkavégzés folyik, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és sajnos legalább 2 kilométeres torlódásra kell számítani. Jó utat kívánok! Örök zöldek a folytatásban, minden mennyiségben, mindenkit érhet szerelem. Ez Mátrai Zsuzsa dalának címe.

0: Máron 13 éve a Magyar Zene Rádiója.
1: Mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak.

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Már most hívogatom önöket a 10 óra után kezdődő műsorunk hallgatására. Indul majd Aranylemezek című összeállításunk. 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereit játssza Tölgyi Kriszta, és leparkolja majd képzeletbeli időgépét 3 dal erejéig, abban az esztendőben, mely a modern történelem talán egyik legmeghatározóbb éve volt, amely alapjaiban rajzolta át a világ geopolitikai térképét, ugyanis ebben az évben zajlott le az iráni forradalom, ennek során Khomeini ajatollah került hatalomra, megkezdődött a szovjet csapatok afganisztáni bevonulása, miközben bemutatták a Walkman-t, Teréz anya a Nobel békadíjat átvehette ebben az esztendőben, a mozikban pedig debütált az ikonikus 8. utas a halál című film, illetve az Apokalipszis most című mozi. Magyarországon pedig már mondhatjuk azt, hogy a 80-as évek előszobájában voltunk. Igaz, hogy még a 70-es évek világa vett körül bennünket, de már lehetett érezni a változás szelét a színházban. A zenében is új hangok keresték a helyüket. 1979-ről van szó. Gépnek születtem, ez a V-motorok slágere, a Kolortól a Vallomás, Kovács Kati előadásában pedig az Úgy szeretném meghálálni című dalokkal idézi meg ezt az időszakot. Kriszta, érdemes lesz hallgatni a műsort. Mint ahogy a folytatásban is jöjjön Ambrus Kiri és a Csin Csin.

Kicsit belekóstolunk a Dankoklubok hangulatába a folytatásban, delűs napot kívánok! Kovács Erik zongora kíséretével hallhatjuk egy 2018-as Hódmezővásárhelyi koncertfelvételről az Engem nem lehet elfelejteni című dalt, előadója Budai Beatrix.

Móra halom volt, ma reggel a nap települése, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és már akkor jeleztem 3.48 előtt, hogy lesz még szó erről a környékről. Egy különlegesség, a nagy Székesósi Bivaj rezervátum kerül bemutatásra a folytatásban. Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Becsei H. Miklós hallhatják. 10 órakor indul Aranylemezek című műsorunk, majd Jó ebédhez szól a nóta, Tölgyi Krisztát Budai Beatrix váltja majd, 2 órától pedig kívánságműsor Szívküldi Szívnek szívesen Gázoltán teljesíti a kéréseket. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel találkozunk ismét, addig is derűs napot. Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra.

0: Vármegyéről Vármegyére. Csongrád család.
1: Heverésző, dagonyázó környezetvédő. Nagy Széksósi Bivaj rezervátum. Páratlan élménye nyugodt, hatalmas fekete állatok látványa. A jelenlétük öröm az embernek, áldás a tájnak. Csongrád Csanád vármegye első bivaj rezervátumát 2008-ban alapították Mórahalom határában. Az első 45 fiatal állat azonnal elkezdte megtisztítani a náttól a Nagy Széksós tavat és környékét. Az 1970-es években itt halastó ringott. A terület kiszáradása a 80-as évek végén indult, és 2-3 év alatt szinte eltűnt a nyílt vízterület. A tó helyét összefüggő nádas borította. A bivajok megjelenésével legelőször taposó munkájuk nyomán a nád fogyni kezdett. Az újra megjelenő víztükör visszacsalogatta a korábban itt költő madarakat, sőt, erre még nem fészkelő fajok is megjelentek, valamint a tavirózsa is újra virágozni kezdett. 2012-ben a bivaj rezervátumban tájba illő, náddal fedett bivaj beálló épült a tó közelében. Kialakítottak egy bemutató és oktatóházat, egy eszköztároló szint, valamint egy mérőközpontot, ahol a bivajok szakszerű tenyésztéséhez szükséges vizsgálatokat végezhetik el. Magyarországon 1911-ben még 155 ezer bivaj élt. Napjainkban néhány százra tehető a többségében nemzeti parkokban élő állomány. Aki kíváncsi a Nagy Széksósi Bivaj Rezervátum bő másfél száz bivajára, találkozhat velük az évi rendszeres bivajfesztiválon.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
3: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
2: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
4: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai adásunk első részében például Márkus László, Vámosi János, Varga Miklós, Máté Péter, Postás Júli, Korda György és Toldi Mária felvételeit hallhatják. Kezdésként pedig azoknak szól az 1974-es Made in Hungary rádiós dalverseny győztes dala, akik szabadságon vannak és nem kellett ma korán kelniük. A generál és a mikrolit vokál előadásában jön a Csöngesben jó barát.
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Frank Sinatra tette világslágeré a Strangers in the Night című dalt, amit magyarul Tardos Péter szövegével Vámosi János énekel az aranylemezekben, a magyar hanglemezgyártó vállalat vonós tánczenekara kíséretével. Utána pedig a 80-as évekből a magyar könnyűzene egyik legnagyobb rock klasszikusa, az Európa hangzik el, Varga Miklós előadásában.

0: Örökzöld klasszikusok a Dankó Rádióban, felejthetetlen előadókkal.
1: Dús hajában tép a szél, kék szemét

A Magyar Televízió 1970-ben ki tudja miért, kihagyott egy évet, és kivételesen nem rendezte meg az egyik legnézettebb műsorát, a Táncdalfesztivált. A könnyű zene kedvelői szerencsére nem maradtak újdonságok és izgalmak nélkül, hiszen a Magyar Rádióban 1970 telén a Made in Hungary, nyáron pedig a Tessék választani dalverseny jelentkezett. Ez utóbbi mutatta be a legújabb dalát Máté Péter, amit Halmágyi Sándor szövegére komponált, Azt súgta a szél címmel. Utána pedig egy klasszikus örökzöld feldolgozását hallhatják az aranylemezekben. Budai Dénes zenésítette meg Somjó Zoltán költő Dal a szívről című versét, amit a 80-as években Postási Juli énekelt el.

A csehek legnépszerűbb táncdal énekese Karel Gott volt. A Prága aranyhangjának és a Kelet Sinatrájának is nevezett énekes 2019-ben hunyt el. Legnagyobb slágerét, a Lady Carnevalt Tardos Péter magyar szövegével nálunk Korda György tette örökzöldé. Karel Gott halálakor ezt nyilatkozta, idézem. Annyira szíven ütött ez a hír, mintha valamelyik közeli ismerősömet, kollégámat vesztettem volna el. Karel Gott nagyon nagy művész volt a szó legszorosabb értelmében, és ilyet ritkán lehet mondani ebben a műfajban. Korda György hozzátette, hálás, hogy Magyarországon ő vihette sikerre a Lady Carnevalt című számát, és együtt állhatott a színpadra a cseh művésszel.

Azzal a dallal folytatjuk az aranylemezeket, amely minden egyes nap elhangzik valahol a világban, ahol magyarok élnek, hiszen Bródy János szerzeményével a Boldog Születésnapot című dallal szoktuk köszönteni az ünnepelteket. Azoknak, akiknek ma vagy a napokban van a születésnapjuk, sok boldogságot és jó egészséget kívánok az aranylemezekben. Halász Judit és az egykori Diana utcai óvodások örökzöldé vált felvétel.

Kék csillag együttesre már nem mindenki emlékszik, pedig az 1961-ben Budapesten alakult Beat zenekar 1963-ban kategóriájában megnyerte a Ki mit tud országos tehetségkutató versenyt, és igen népszerű volt a 60-as 70-es években. Legismertebb slágerük az együttes nevével azonos Kék csillag című dal volt, amit mindjárt fel is idézünk az aranylemezekben. Ám előttük még Berkes János operaénekes és a Stúdió 11 előadásában hallhatják a Hajnali vallomás című örökzöldet.

Az aranylemezek első részének végén Kovács Andor gitárművész is együttese muzsikál. Filmzenével méghozzá egy duettel indítjuk a mai örökzöld zenei összeállításunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a balatoni hajnap, ön sárbort a
1: pura. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Menzo.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak
1: hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzó zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Az első operett, amit én láttam teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy az elképesztő, de szerelem volt első látása.
4: Te vagy az első modern operett primadonna.
5: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
6: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Dunavarden.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Aranylemezek.
7: Filmzenével folytatjuk képzeletbeli időutazásunkat, mégpedig a Ripacsokból Presser Gábor és Stevanovic Dusán Egyedül nem megy című dalával, amit Garas Dezső és Kern András énekel. Utána pedig Cirok László előadásában a Micsoda nő hangzik el, és még én is meglepődtem, hogy Tamás Izdenko és Dalos László slágere a Joe bácsi című rádióoperetben kezdte pályafutását. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: szökött meg eddig, most már maradjon is bent. Ülj közelébb a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez. Csak ennyit kell, hogy megjegyez.
1: Egyedül nem megy.
2: Egyedül nem megy.
1: Egyedül nem megy.
0: Ez egyelőre nem megy, és én sejtem az okát. Még nem értik a titkos belső filozófiát.
3: Hát fogják be a fülüket a szemérmesebbek.

0: Mesélj el, képzelj! Majd ő elmondja! Ő bosszúnát és belátom, marleváns, itt gyokos. Nincs botrány szépen, visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél merve és nem csengetett. S a tervembe a kedves nejed beleegyezett. Én javasoltam, könnyen, gyorsan essünk rajta túl. De a csasszon nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem drágám elég köz. S te rángítottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Oh yes.
0: Milyen jókor jössz.

0: végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki. Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni. Na gyere, mert itt benn megyek ki.
1: Egyedül nem megy.
0: Egyedül.
1: Egyedül nem megy.

0: 피얼 미쳐다 너 와이 끼쳐다 으
1: Dankó Rádió Dörben FM 106.4 A Magyar Zene Rádiója.

Egy újabb örökzöldé vált filmsláger az aranylemezekben. A Fűre lépni szabad című filmben Kovács Erzsi énekelte Fényes Szabolcs és Bacsó Péter Rejtély című dalát, amit a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című nagyszabású zenés műsorban Szulák Andrea előadásában hallhattunk. Ez következik most az aranylemezekben.

Két olyan könnyűzenei ikon felvételei következnek az aranylemezekben, akik sajnos már nincsenek közöttünk, és nagy űrt hagytak maguk után. Idén január végén veszítettük el Fenyő Miklóst, akinek a Viva Rock and Roll című dalát hallgatjuk meg. Utána pedig a néhai Balázs Fecó és Horváth Attila Kergesd el a felhőt a házamról című szerzeménye hangzik el a Korál együttes előadásában.

Színházi betétdallal folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat. A Kaviár című darabhoz írta Fényes Szabolcs és Szenes Iván a Méri szépséges Méri című dalt, amit a József Attila Színház 1975-ös előadásában a fiatal szerelmes párt alakító Maros Gábor és Szerencsi Éva énekelt a Stúdió 11 kíséretével. A Duna

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1979-et vesszük célba. Lássuk, milyen dalok voltak akkoriban népszerűek. Az egykori Volán, majd V73 együttesből alakult meg a V-motorok, amely a 70-es évek végén, de főleg a 80-as évek első felében aratta legnagyobb sikereit. 1979-ben Ler István és Demjén Ferenc Gépnek születtem című szerzeményével hódítottak. Kovács Kati 1979 nyarán a Made in Hungary rádiós dalversenyen mutatta be először közönség előtt Gábor Espál és Szenes Iván Úgy szeretném meghálálni című szerzeményét, amely az énekesnő pályafutásának egyik legnagyobb slágere lett. Az 1979-es válogatásunk végén pedig a Color együttes előadásában a Bokorfivérek dala, a Vallomás hangzik el.

Az immár hagyományos decemberi Dankó Gála koncertünk vendége volt tavaly Dolly, aki megénekeltette a Magyar Zeneháza közönségét az Ábrándos Szép Napok című örökzölddel. Az alkalomra kibővített zenekart idősebb Sárközi Lajos prímás, a könnyűzenei együttest pedig Kovács Erik hangszerelő zongora művész vezette.

0: Magyar könnyűzene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó rádióban. Aranylemezek.
1: A szívem mélyén fájó nyílt sebb égett,

Épp újra viszont láttam, csak álltam, csak álltam. Ő átölelt és meghívott egy bárba.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezek záró számát Körmendi Vilmos Darabos Keringő című szerzeményét a Magyar Rádió Esztrád zenekara adja elő Gyulai Gál János vezényletével egy 1972-es felvételről. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Én már a búcsúzom, de az aranylemezekkel holnap 10 óra és dél között is számíthatnak rám. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 12 óra. Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Jó házasságban a házasfelek minden nap újra érzik, hogy tartoznak egymásnak. Méghozzá napról napra nő a tartozásuk. Ez a világon az egyetlen boldog eladósodás. Vélekedett így Fekete Gyula, író, újságíró, szociográfus, kinek szavaival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban 2026. július 8-án szerdán is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Farkas Rozika és Karcagi Nagy Zoltán 2 csárdás felvételével indulunk ma. Az Irigyelik, hogy én téged szeretlek, és a Nem tagadtam sohasem című magyar nótát halljuk. Bangó János, majd Sárkányi Közi Béla zenekara kísér. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

0: gyalog járjunk az ajó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe, aztán majd szombat este pénzt teszünk a zsebünkbe, a nótánkat húzatjuk a fülünkbe. Tánchoz nem kell kocsiló, gyalog járjunk az ajó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.
1: Most az emlékezés pillanatai következnek itt a Dankó Rádióban, hiszen ezen a napon 2014. július 8-án hunyt el a Kossuth-díjas prímás, a 100 tagú cigányzenekar örökös, tiszteletbeli főprímása, a prímás király Boros Lajos. Emlékezzünk őre, aki a Zeneakadémián Zatureczky Edétől tanult, volt a Magyar Állami Népi Együttes vezető prímása, muzsikált Yehudi Menuhin világhírű hegedűművésszel, majd a 100 tagú cigányzenekar alapítójaként a világhírű művészegyüttes főprímása lett. Boros Lajos 1998-ban már egészségügyi okokra hivatkozva nem tudta ellátni zenekar vezetői feladatát, de a háttérben még dolgozott a 100 tagú cigányzenekar mögött. Boros Lajos több kitüntetése mellett a Magyar Köztársaság érdemrend kiskeresztjét 2000-ben kapta meg, és 2006-ban Kossuth-díjat vett át a parlament épületében. Hát emlékezzünk most a felejthetetlen prímásra kiváló rádió felvételeivel, melyeken Besenyei Ferenc, Tréfás György és Jákó Vera énekel. A Valahol az ember mindig elhibázza, a Befordultam a konyhára és a Csendula nóta című magyar nótát halljuk, majd végül egy zenekari blokkal zárjuk a csokrot. Emlékezzünk együtt Boros Lajos prímásra.

Kedves hallgatóink, most itt a Magyar Zene Rádiójában egy féltve őrzött hangfelvétellel kedveskedünk Önöknek, melyen nem más, mint Fónai Márta, Bilicsi Tivadar és Csákányi László énekel. Az 1978-as rádiófelvételen számos jól ismert csárdást hallunk. A Nyisd ki babám az ajtót című klasszikus magyar nótával indulunk. Fogadják sok szeretettel!

Would you think I'd draw an American flag?

0: nagyúra. Szegény komám lényegesen bé lehetett rúgva. Szőke kislány, csit, csit, csit, sugok neked valamit. Viseld magad szépen, elveszlek a héten. Csit, csit, csit, egy kicsi. Viseld magad szépen, azt föl leszünk az égben. Csit, csit, csit.
1: Most aztán nagyon halka, hogy nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, mi mozog a zöld leveles bokorban.

mondtam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, tovább asszony meg egy úr. Ugratni a zöld leveles bokorba, azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, tovább asszony meg egy úr. Ugratni a zöld leveles bokorba, ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a főjegyző, a másik meg akar.

0: szereti. A faluban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, a főjegyző, a másik meg a kapuban nevelti. Mert meg a segédjegyző szereti, szereti, a másik meg a kapuban nevelti.
1: Záróra,
2: Mártuska, mi a nótája?
1: Semmi.
2: Semmi? Hát akkor...

Ki tudja, hogy miért mentél el? Ezt a gyönyörű hallgatót Pataki Béla és Gyárfás László szerzeményét Szántai Ildikó adja elő Mészáros Tivadarral és zenekarával. Aztán Jávor Pál énekel. A legendás színész előadásában az Azért vagyok Pali című csárdást halljuk, és a dalcsokor legvégén Takács Béla két lányról énekel, akiket a faluból jól ismerhetünk. Takács Bélát Jónás Mátyás, Jávor Pált Magyar Imre zenekara kíséri. No de még előtte Szántai Ildikót halljuk.

Húzod Imre, ne törődj te máshol, húzod.

Mese vedette a szememre, pedig azért vagyok Bali, hogy engem valaki Balira vehessen. De hát százszor húztad nékem hitelbe, mese vedette a szememre, pedig azért vagyok Bali, hogy engem valaki Balira vehessen. Húzzad, húzzad, jávor Bali mulat, csípjen meg a kányam.

Hát itt egy százas tedd a zsebedbe, mert az én vagyok Pali, hogy engem valaki Palira vehessen. Látom, könny ragyog a szemedbe, hát egy százas tedd a zsebedbe, mert azért vagyok Pali, hogy engem valaki Palira vehessen.

0: a kis padöra.
1: És most, kedves hallgatóink, minden idők legnagyobb cigány dal énekesnője, Bangó Margit énekel, a Kossuth díjas művészt Bangó János és cigány zenekara kíséri. Hallgassuk meg az Éjszakázó ember vagyok című nótát Szabó Kálmán szerzeményét, majd két vidám csárdás is helyet kap az Elment a Lidi néni a vásárba, illetve a Julcsa, ha kimegyen a piacra című dal. Egy 2015-ös Dankó klubról szól ez a három felvétel. Tartsanak a folytatásban is a Dankó Rádióval.

És most hallgassuk Solti Károlyt, amint saját szerzeményét nyújtja át a Dankó család tagjainak. Ifjabb Kállai Kisernő és a zenekara kísér. A nóta címe Vándorfecskék útra kélnek. Majd Talabér Erzsébet a Kék Balatonról dalol, míg Horváth Pista előadásában vérpesdítő cigánycsárdásokat hallunk itt a Dankó Rádióban.

És most, kedves hallgatóink, Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara muzsikál. Hamarosan visszatérünk.

0: ünnepel színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak egyre.
0: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kijelöltem jár, szép a kijelöltem jár.
0: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, bár ezt már elmondta előttem szeretett csatornánk hangja, Revicki Gábor színművész úr is. Tartsanak velem még egészen 2 óráig. Énekeljük együtt a Sárga Rigó, Sárga Csikó, valamint a Van nekem szeretőm egy nehány című csárdást. Nógrádi Tóth István és Benedek Fi Katalin segít nekünk ebben. Nótára fel, kedves hallgatóink!

a Könnyek nélkül élni könnyebb című hallgatót, Szerdahelyi János egyik legnagyobb szerzeményét most Hajnal Nikolett adja elő Tordai Zoltán zenekarával, majd Vígi Bolya, Szász Kati és Szalai László énekel. Az Érika Hajlika Búza Kalász című andalgót követően a Három kislány ül a padon és a Halkan pengesd ezt a csártást című klasszikus magyar nótát halljuk.

0: tűzered halál.
1: Amerre én járok, még a fák is sírnak. Indul így a soron következő hallgató, de ezúttal szöveg nélkül instrumentális formában csendül fel. Déki Lakatos Sándor és zenekara muzsikál.

2024-ben a Dankó Rádió életműdíját Madarász Katalinnak ítélte oda a Dankó Rádió kuratóriuma. Sajnos már nem tudott eljönni a Magyar Zeneházába, hogy átvegye a gyönyörű hófehér porcelán hegedűt. Így hát fogtuk magunkat Eredics Gábor csatornaigazgatónkkal, autóba ültünk és lementünk hozzá szülővárosába, Turkevére, hogy megünnepeljük a legendás művésznőt. Egy felejthetetlen délutánt töltöttünk akkor együtt, és nem tudtuk, hogy ez bizony már az utolsó találkozásunk lesz. Hát emlékezzünk együtt Madarász Katalinra, a szintén Dankó-díjas Szalai Antal prímás és zenekara kísér, és felcsendül a Fehér Akác, Fehér Akác című dal itt a Dankó Rádióban.

0: rakhi virágzik.
1: Lerner Ferenc, Kalocsai Zsuzsa és Kalmár Magda nóta felvételei sorakoznak fel egymás után a következő percekben, egészen pontosan a Muzsikálj csak, a Fodrozik a Tiszavize és a Táncba hív a nóta engem című magyar nóta.

Ma már hallottuk Déki Lakatos Sándort és cigány zenekarát játszani, most fia ifjabb Déki Lakatos Sándor muzsikál kiváló zenekarával. Lakatos Tibor szerzeményét halljuk, ballada és friss, itt a Dankó Rádióban.

Molnai András, Szabó Szilvia, Mészáros András és Tarnai Kis László énekel mai adásunk utolsó énekes összeállításában. Szeretnélek újra rózsák között látni, Sasnáci szerzeményével indul a csokor, majd az Én falumban nincsenek virágok, a még azt mondják, ez se szép, az se szép, a haja-haja kukorica, és az Egy kicsi ház van a domb tetején című melódiákkal folytatjuk a sort. Jó rádiózást!

0: öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: betofor, városok is lakodom tetején, gyere oda, édes szeres felén.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért szerdai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Lakatos Miklós és zenekara játszik. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem ez így lesz holnap is a Déli Krónika után. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. 2-től 5-ig ma is Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkkal jelentkezünk. Gál Zoltán várja önöket, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallást a holnap, további kellemes szerda délutánt kívánok.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Tartson velünk nyáron is.
4: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
3: Csodás. Beszélgetés szabadságról.
5: Én minden nyáron ott voltam Finnországon 3 éven keresztül.
3: Pihenésről.
6: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
3: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket július 8-án szerdán a kívánságműsorban. Ma az Ellákat köszöntjük névnapjukon és azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. A szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Wolf Attila. Az első dalt Varga Béláné Szombathelyről kérte, Horváth Tivadart halljuk, Párizsban szép a nyár.

Rom bulvár fényárban áll. Sétál a város, szajn a part, a kis polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöpp szája már csókra áll. Hiszen oly régen várja a szép pier, csókot is érdemel. Ollé, oly gyakran játsz a szomszéd, nagy hanggal-e kis lemezt. Áthallik ordítva onnét a közfal vékony kereszt. Elűzi reggel az álmom, este sincs egy perc.

Ferenc Jánosnénak 77. születésnapja alkalmából szeretettel küldi a dalt hallgatunk. Kolostyák Gyulát ifja Berki Béla zenekara kíséri, nem születtél te sem, mint én, márványköves cifrapalotába.

nagymamájának, Szőlősi Lászlónénak sok szeretettel küldi a következő dalt Derecskére, Misi, Miklós Józsefet, Olá Kálmán zenekara kíséri, Hogyha nékem sok pénzem lesz.

Húros Lajosné Zsuzsinak Fonyódra 70. születésnapja alkalmából sok erőt, jó egészséget és boldogságot kíván kisunokája Kamilla, lánya, fia, férje. Havasi Gyöngyinek Szigethalomra 70. születésnapja alkalmából sok szeretettel küldi a dalt Csöre mama, Éva, Dóri és Elizabeth, Korda György énekel, Virágeső.

0: leszel.
1: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
2: Jó napot kívánok! Drága gyermekemnek, Hernádi Zsolt Lászlónak Barcelonában születésnapja alkalmából minden szépet, jót és sok-sok egészséget, szeretetet kíván édesanyja Újpestről. A dal, amit kérek, messze vagyok idegenbe Bangó Margittól. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
1: Köszönöm a hívását, örömmel adjuk át. Bangó Margit énekel, kísér Mészáros Tivadar zenekara. Messze vagyok idegenben.

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Földesiné Marika kérte a következő dalt Kabáról, Varga András énekel. Felszállott a vadgalamba nyárfa tetejére.

Saluto vad galamba nyár fakketejére. Úgy érzem, hogy a szívemnek új szerető kéne. Új szerető ki nem csalfa, sosem kacsint másra, aki reggel délben este a csókomat várja. Új szerető ki nem csalfa, sosem kacsint másra, aki reggel délben este

Szombathelyről Csabai Né Margó kérte egyik kedves nótáját, melyet Fekete Mária énekel. Kísér Magyar Imre zenekara, Ereszalad fészkel a fecske.

Székesfehérváron Komendó Beatrixre halálának harmadik évfordulója alkalmából fájó szívvel emlékezik édesanyja és két nővére. Gabi nagyszüleire emlékezik, akik felnevelték, de sajnos már az érdó falusi temetőben nyugszanak. Földi József Resalgó Tarjánban 94. születésnapja és halálának negyedik évfordulója alkalmából emlékezik soha el nem múló szeretettel, felesége Irén, fiai Ati és Gyuszi családjukkal, Janó László Pécsen feleségére 51. házassági évfordulójuk alkalmából emlékezik. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

Hölgy hallgatónk ugyan nem adta meg a nevét, de a mai napra kérte a következő dalt. Solti Károly énekel, kísér Kozák Gábor József zenekara, Fekete éjszaka borulja világra.

Komándiba Patkósné Irmuskának szeretettel küldi a következő nótát húga. Boros Jolánt, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, rászállott a vadgalamba nyárfa tetejére.

Lászlóné Hajdú Szoboszlón üdő családjával, és kéri közös kedvenc nótájukat. Kossári Judit és Bősi Szabó László adja elő. Most kezdődik a tánc.

Kovács Sándor Újfehér Tónma ünnepli 55. születésnapját. Ez alkalomból köszönti édesanyja Piroska néni, lánya Bettina, testvérei Ildikó és Piroska, sógora Ferenc és keresztlánya Anita. Az Ergo együttest halljuk. Tiszta erőből nyár.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Nagyon szépen kérem Önöket, hogy 8-án legyenek szívesek elküldeni nekem Nánási Lajostól. Keresem a boldogságom. Akkor lesz a születésnapom. Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget kívánok a Dankó Rádió összes dolgozójának. Rozália voltam.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, Isten éltesse, örülök, hogy elmondta ezt nekünk, hogy ma van a napja. Nánási Lajos énekel, kísér Puka Károly zenekara, keresem a boldogságom.

Gödöllőről Víg Albertné kérte a következő nótát, Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri, Hajnalom csillagom. A következő előadó viszont most, Vereckei Erzsébet, Szeretem a cigányzenét.

Ha mi ketten úgy igazán menni akarunk, aznap este a fő utcán végigvonulunk, ha mi ketten úgy

Kedvencek műsorunk következő órájából Kék ne felejts, évforduló keringő és a jamaikai trombitás. Most Robi Lakatos együttese játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Haraszti Elvira színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a lovak szeretete, mely még a Soroksáron töltött gyermekévekhez köthető, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Viktória című operett címszerepe vajon szerepálom volt, vagy pedig az élet dobta, és csak el kellett fogadni a vendégünknek. Vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
13: Ismét köszöntöm a hallgatóinkat itt a kívánságműsorban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Várjuk további kedves üzeneteiket. A Dankó család tagjainak szeretettel küldi a dalt Füleki Dániel, Máté Otília énekel, Szólj, szólj, csalogány.

Sok szeretettel küldöm ezt a dalt Scherer Papp Zoltánnak Budapestre. Kívánom, hogy legyen mindig ilyen vidám és boldog az életben, mint amilyen most. Volt osztályfőnökét, nagyné Tóth Mártát és minden osztálytársát köszönti Salgótarjánból Dezső. Kovács Apollóniát Boros Lajos zenekara kíséri, Kék ne felejts!

Kesznyétembe Etelka néninek szeretettel küldi a dalt Sózsuska, Gáti Pált Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Kopogós a csizmám.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Hetessé fordulóra szeretnék egy gyönyörű írnótát kérni 82. születésnapomban is 60 éves ismerettségre. Az évforduló keringőt szeretném hallani. Köszönöm szépen.
2: Örömmel játsszuk. Putnoki Gábort a Magyar Rádió és Televízió vonostán zenekara kíséri évforduló keringőt.

Incsesné Marika Szolnokról kérte a nótát, Jenei Gábort Budai Sándor zenekara kíséri, nem jó minden este a kapuba kiállni.

Ramságomat, ejhaj, fogságomat jobbnánk szívvel viselem. Csókolj te is, csókra csókra, gyönyörű szép kedvesem. Ejhaj, ramságomat, ejhaj, fogságomat könnyebb szívvel viselem. Badacsonyi kék nyelűt, finom drága jó nedűt, itt a mese. Kilenc rajkó hegedűt, a kislány meg vele.

nővéremnek, Maja Györgynének üzenem. Drága nővérem, Isten éltessen születésnapod alkalmából, nagyon sok boldog évet kívánunk, jó egészségben, férjed, lányod, unokáid, vejed, húgod és sógarod. Madarász Katalin énekel kísér Mészáros Tivadar zenekara. Ki tudja, hogy miért mennek el?

És most az a nóta következzék, amit még a múlt órában megígértem. Dömsödi Farkas Bálint énekel, kísér Sárközi Béla zenekara, Hajnalom csillagom.

világ. Tuba Katalin szeretné meghallgatni a következő dalt, és küldi a Dankó családtagjainak is szeretettel. Pere Jánost a Fantázia Szalon zenekar kíséri, szól a balalajka.

Nagy Baracskán Szalainé szeretné meghallgatni a következő dalt. Kedves kollégáink énekelnek, Budai Beatrix és Egri József, kísér Baranyai István zenekara, az oltáron Fehér Liliam.

Fonyódról Nyári Tiborné kérte a következő kedves dalát, Pécsi Kis Ágnes énekel, balatoni hajós legény az én szívem párja.

Pécsen László egyik kedves nótáját szeretné meghallgatni, Horváth Pistát Berki László zenekara kíséri, erdőszélen sátoroznak az olá cigányok.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Marcsingó Józsefné vagyok Kaposfőről, egy somogyi kis faluból. Nagyon szeretném meghallgatni a Megsárgul a levél Gál Gabriellától. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, hogy kérte, mindig szívesen hallgatjuk. Gál Gabriella énekel, kísér Szalai Anta a zenekara. Megsárgul a levél szeptembernek végén.

Nyírábrányból Rozsiné Terike kérte a következő nótát, Reményi Sándort Albert István zenekara kíséri. Vékony héja van a piros almának.

Csibi Károlyné Ózdról kérte a következő dalt. Gergely Annát, Déki Lakatos Sándor zenekara is. Kacagok, nevetek, ez a nóta címe.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2 perc múlva 3:44 lesz. Varga Bencét és kedves feleségét, Molnár Dórát, második házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszöntik a nagyszülők Mátyásföldről, hosszú, boldog életet kívánnak. Porr Péter énekel, maradj velem!

Kihagyhatatlan dalokat ajánlok önöknek a következő órából. Honvéd Banda szól a Stefánián, volt és lesz Fenyő Miklóstól, és a Ha legközelebb látlak, Kovács Kati énekel majd. Most Faragó Judit játszik.

0: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnak, öncsel volt a
1: pura. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzó zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár, de még az éjjel vélem hál.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
4: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
5: Végre valami okosat is csinált, Egbert.
4: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
8: Köszöntöm azokat a hallgatókat, és akik most kapcsolódtak be a kívánságműsorba. Nagyszerű lesz a következő óra zenei kínálata is. Ebesen Mosányi Ferencnek nővére születésnapi alkalmából kíván minden jót, és küld egy jó nótát Vadász Zsolt előadásában. Varga Jenő és Jónás Géza zenekara kíséri. Lőre, lőre, cudar, lőre.

Jászberényből Pataki Sándorné szeretne hallani egy nótát Farkas Rozikától, Berki Péter zenekara kíséri, Cigány soron nem merek eljárni.

Hány faluról Víg Róbertnél kérte a következő dalt Paudics Bélát a Stúdió 11 kíséri. Honvéd banda szól a Stefánián.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném meghallgatni a Piros Rózsák, Fehér Rózsák, Súgjátok meg nékem című dalt Kecskemétről. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Csuti Csabát ifja Berki Béla zenekara kíséri. Piros Rózsák, Fehér Rózsák, Súgjátok meg nékem.

Molné Izabella kérte a következő nótát Tatabányáról, Varga Évát Olá Viktor zenekara kíséri, ez a legény most kezd nékem tetszeni.

Andi István Tapolcán szeretné meghallgatni a következő nótát. Kovács Kolost, Boros Lajos zenekara kíséri, Vörös bort ittam az este.

A Soproni Kórház dolgozóinak köszöni megfeszített munkájukat, és minden jót kíván Horváthné. Fenyő Miklós énekel. Volt és lesz.

Most leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egészen úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltán jön szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is

szívküldi szívnek szívesen a Dangó Rádió kívánság műsorát hallják. 6 perc múlva lesz 5:30. Esztike néni Karcagról kérte egyik kedves nótáját, Nagy Bildikó Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

Halmazújvárosba Takács Lajosnak sógornője és testvére küldi a következő nótát. Lente Lajos énekel, írt a babám tegnap előtt.

Páros Ottó barátjának Böhm Lajosnak 85. születésnapja alkalmából kíván minden jót, Vörössár énekel, Söprik a Pápai utcát.

0: Köldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kajcsosné vagyok. Én szeretném kérni Korda Györgytől Szivárványfényben. Köszönöm, viszonthallásra.
2: Rég hallottam ezt a dalt, illetve rég játszottuk, úgyhogy itt volt az ideje. Köszönöm, hogy telefonált. Korda György énekel Szivárványfényben.

Zalánné Erzsike kérte a következő dalt Komlóról, Márkos Ilona énekel, kísér Kalas Géza zenekara. Nem tréfa a felesem.

0: nem tripogok, keresem, el nekünk a szerelem, mi is lenne másképpen a világból.
1: Ádok Ferencné Csongrádra édesapjának küldi a következő nótát, Visser Ágnes énekel, a szegedi csikós lenti tatatiszán.
0: A szegedi csikós lenti tatatiszán, 13 csengő csengő.

0: Berenni Károlynak 78. születésnapja alkalmából szól a következő dal, Vojtági és Bodrogi Gyula énekel, Én úgy szeretek részeg lenni.
1: Én úgy szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi se fáj. Én kerülöm a józanságot, és keresek egy szemét.

dayo. Énúgyszeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi.

0: kevesen. Miért ne tennék teszem is, csak a jó kell nekem is, is.
1: Várkonyi Béla Bökönyből feleségére kérte a következő nótát. Kocsár Istvánt, Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Szép a rózsám.

Férjére, akit 5 hónappal ezelőtt veszített el, emlékezik Baracskai Antalné és családja Pannonhalmán. Turai Kis Mária és Bokor János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

0: Róka Lászlóné Egerből kérte legnagyobb kedvencétől a következő slágert, Kovács Kati énekel, Ha legközelebb látlak.
1: Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád.

megunhatatlanul jó ez a sláger, ugye önök is így érzik. Viszont már vége a kívánság műsornak, majd holnap innen folytatjuk kettőkor. A szerkesztő Nemesnyiki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gázoltán vagyok. 5 óra után mulassák az időt Popovics Lászlóval itt a Dankó Rádióban. Most Járóka Sándor zenekara játszik. Viszont hallásra!

Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek más jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Édesanyámtól nagyon sokat kikaptam, de soha nem méreggől vagy ideggől vett meg, hanem ameddig lehetett, kérlelte a gyereket, kérlelte engem is, hogy jó viselkedjek meg, stb.
0: András hoztja meg emlékeit a dallal kapcsolatban, amelyet a mai napon választottunk ki, de itt lesz velünk Magdi is.
2: És mindig arra gondoltam, hogy nagyszüleim és az édesanyámék is elmentek korán, biztosan én sem fogok sokáig élni, és a jó Isten nem tudom miért, valamiért mégiscsak itt tartott.
0: Gizikét is meghallgatjuk, ő is elmeséli, hogy milyen emlékek, érzelmek fűzik ahhoz a felvételhez, amelyet a mai napon helyeztünk fókuszba.
3: Hát ő egy végtelenül jó asszony volt, nagyon csendes, nagyon kimért, aranyos, és nagyon szerető anya volt. A gyerekeit nagyon szerette, a családot is, sokat törődött velünk, és hát ugye az 50-es, 60-as, 70-es, hát akkor már felnőtt voltam, de visszaemlékezve arra a korszakra, az egy eléggé embert próbáló korszak volt minden tekintetben a szülők részéről, és én csak jó szívvel tudok rá gondolni.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait? Édesanyám, te jó asszony! Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

vannak csütörtökön, szombaton meg vasárnap. Legényeknek, meg a lányoknak, meg a muzsikásoknak, oda járnak csütörtökön, szombaton meg vasárnap. Ez a kislány, barna kislány, ha bemegy a kocsmába, a szoknyája, csak lódul.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Most ugye az édesanyjáról fogunk beszélgetni a dal kapcsán. Édesanyám, te jó asszony. No, mi az, ami először így eszébe jut az édesanyjáról?
1: Legelőször is az, hogy irgalmatlan eleven gyerek voltam, úgy mondták, hogy de én mindig a rossz gyerek voltam, de azt mondták, hogy nem voltál, te rossz eleven gyerek voltál. Uh-huh. Én édesanyámtól nagyon sokat kikaptam, de soha nem méregből vagy idegbővel, meg hanem ameddig lehetett, kérlelte a gyereket, kérlelte engem is, hogy jó viselkedjek, meg stb. Nagyon sokat térdepeltetett is kukoricán. Aztán az volt mindig a kérése, hogy ha fel akarsz állni, fiam, bocsánatot úgy kéri, hogy kedves édesanyám, nem leszek többet rossz. És hát jó, ez vagy kétszer meg volt, aztán utána, ugye hát mi abban az időben rengeteg tejbe kukoricadarát ettünk, görhét ettünk, málét ettünk, és akkor eszembe jutott édelés közepette, hogy hát végül is ez, ha én megrágom, ez kukoricadara lesz. Kiéltem a térdem alól a kukoricát. Édesanyám már sajnált, állj fel, kisfiam, hát nem vagyok, hogy bocsánatot kér. És akkor nézi, hol van a kukorica? Mondom, anyu, megettem a görhét is, megesszük. Na megáll, nem tolsz ki velem legközelebb, fiam, búzára térdepeltetett. Hát mondom, a kenyér, a kalács, minden lisztből van. Hol is meg a búzából? Szép csendesen, egér fogaimmal szépen elrácsikáltam a búzát is a térem alok. Megint tényleg, majd, hogy nem édesanyám kért bocsánatot, hogy állj már fel, kisfiam, hát már a búzát is ennyire állja a lábot. Felkeltem, Jézus, hol a búza? Mondom, megettem. Hát végül is lisztet éröltem.
0: Igen, igen. Egyébként biztos vagyok benne, hogy az édesanyja valahol ott a szíve legmélyén, így még amikor lesz itt, akkor is arra gondolt, hogy ezt az életre való gyereket. No, hallgassuk meg az emlékére, jó? A dalt. Jöjjön tehát az édesanyám, te jó asszony. András kérésére, itt a Dankó Rádióban.

egy nóta, három élet. Édesanyám, te jó asszony. A dalt az óra végén teljes egészében is meghallgatjuk, de addig még van két hallgatónk, Magdi és Gizike. Ők is mesélnek. Felidézik, hogy milyen emlékek kötik ehhez a felvételhez. Itt a Dankó Rádióban ők jönnek nem sokára. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban? Egy nóta, három élet.

0: szívem a világ.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Magdi van velünk a vonalban, ő a vendégünk. Édesanyám, te jó asszony. No, az édesanyja sokáig élt?
2: Hát sajnos, drága Lacikám, nem sokáig élt. Jó, 60-as éveiben elment sajnos.
1: A tényleg fiatalon.
2: Igen, hát fiatalon, és tessék elképzelni, meg már mennyivel túl éltem őt, és mindig arra gondoltam, hogy nagyszüleim és az édesanyámék is elmentek korán, biztosan én sem fogok sokáig élni, és a jó Isten nem tudom miért, valamiért mégiscsak itt tartott. És
1: hát, nem feltétlenül következik abból, hogy az édesanyja így a 60-as éveiben ugye elment, hogy akkor ön is, vagy igen, úgy vett észre?
2: Igen, a nagymamám is.
1: Még ja, a nagymamája is.
2: Igen, és azért volt bennem ez, hogy biztos, hogy én sem fogom odáig. Mindig, amikor már elmúlottam 60-na, még egy kicsi. És
1: mi az amit így különbségnek vél felfedezni a nagymamája, az édesanyja és önben?
2: Hát az a különbség, hát most különbség, a nagymamám is beteg volt. Az édesanyám is beteg volt, betegségébe halt meg. Sajnos olyan betegsége volt, ami hát gyógyíthatatlan volt. Hála Isten, én nekem tudtommal nincsen olyan bajom. Én már csak az idős korral való tekintettel, hogy már én se élek biztosan nagyon sokáig. De mindig azt mondják a gyerekeim, hogy unokáim, hogy ne így fogjam föl a dolgot, hanem örüljek annak, hogy egyáltalán igen, itt vagyok.
1: Hát abszolút így van, jól mondják. De egy gondolkodásban, világfelfogásban milyen különbséget vél felfedezni mondjuk a nagymamája és az édesanyjához képest? Hogy ön hát hogy gondolkodik?

0: Igen, hát azt tudom felfogni, hogy azért az én életem sokkal, de sokkal könnyebb volt, mint az övüké. Ugyanis ők, azért élte, én egyedüli gyerek vagyok a családba. Édesanyám is, önnék is ebből testvérnyem, mert nagypapám az meghalt, akit sajnos nem is ismertem, anyukám 5 éves volt, amikor meghalt, és hát én voltam állandóan a központ, hogy engemet mentettek, meg mindent megadtak, amit csak létezik. Nem úgy vagyok, mint sokan azt mondják, hogy hú, a mi időnkben nem így volt. Hát én pont az ellenkezője vagyok. Mindent a nagymamám is beteg léttére sütötte a kenyeret, nem biztosan, hogy tudja, hogy abban az időben nem a boltba vették a kenyeret.
1: Igen. Kicsit visszatérve az előbb, amit mondott, hogy most már akkor értjük, ugye, hogy édesanyám, te jó asszony, hát védte a széltől is, ugye?
0: Igen.
1: És ilyen anya volt? Ez volt a leginkább jellemző rá?
0: Hát igen, hogy mindent megadott, mindent tényleg megvett nekem, amit hát nagyon is sokat dolgozott, de értem, én tudom azt, hogy ezt mind értem tette.
1: Igazi anya volt, nem? Egy igazi anya.
0: Hogy?
1: Egy igazi anya volt.
0: Igen, hát az, igen. Szigorú volt egyébként velem, hogy mindenfélét nem csinálhattam, ami nem oda illő, nem oda való, azért rám szólt, erélyesen is, meg minden, és én is csak gyerek voltam, és csináltam olyan dolgot, de azt hiszem, én ezt már mondtam magának.
1: Akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Édesanyám, te jó asszony, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Magdi kérésére.

óta három élet. Édesanyám, te jó asszony. Egy gyönyörű felvétel, amelyről még mesél Gizike, és utána teljes egészében is meghallgatjuk az óra végeztével itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Gizike van velünk a vonalban. Az édesanyjára fogunk emlékezni valószínűsíthetően. Édesanyám, te jó asszony, ezt a dalt fogjuk hamarosan játszani. No, miért szeretne az édesanyjára emlékezni, vagy mi az a konkrét emlék, ami így azonnal, vagy elsőre előugrik, amikor az édesanyjára gondol?
1: Hát ő egy végtelenül jó asszony volt, nagyon csendes, nagyon kimért, aranyos, és nagyon szerető anya volt. A gyerekeit nagyon szerette, a családot is, sokat törődött velünk, és hát ugye az 50-es, 60-as, 70-es, hát akkor már felnőtt voltam, de visszaemlékezt arra a korszakra, az egy eléggé emberpróbáló korszak volt minden tekintetben a szülők részéről, és én csak jó szívvel tudok rá gondolni. Mindig olyan nyugodt volt utolsó éveibe is, amikor már ő betegeskedett a drágám, mert háromszor kapott agyvérzést, de nagyon szépen kijött belőle. Hála a jó Istennek, de olyan csendes volt, és soha nem volt követelőző, soha nem volt panaszkodó, tehát nagyon nyugodtan tűrte a betegségét is, úgyhogy, és ő nekem így marad meg a szívembe, amíg én élek, a jóságával.
0: Hát ez a...
1: Sok mindenkinek kívánnám, hogy olyan anya legyen, mint amilyen az enyém volt.
0: Igen. Hát ez a legnagyobb kincs, amikor egy édesanyja ezt tudja adni. Hát gyakorlatilag ez az édesanya, hát csúnyán fogalmazva feladata, de nem is feladat, a feladat itt a jó szó, hanem tényleg ez egy hitvallás. Tehát amit elmondott, azok a jelzők, azok a szavak fejezik ki leginkább az édesanyja szót.
1: Igen, mert ugye én mindig azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy ugye beszélünk az anyákról, meg sokan beszélnek róluk, és én mindig mondom, hogy igen, van anya, aki eldobja a gyerekét, ugye látjuk itt ezeket a híreket, a híradókat, igen. És akkor van, aki beadja a gyerekét otthonokba, és soha nem látja, meg akkor nézi már, meg akkor döbben rá, amikor már késő van, és van valóban édesanya, aki az égvilágon mindenről lemond, csak a gyerekének jó legyen, és szeretettel fordul hozzá mindig, és érzi az ember azt a törődést, azt a odafigyelést, attól függetlenül, hogyha nem is mondja ki mindig, mert nem csak abból áll az élet, ugye, hogy simogatásból, de én szerintem én így szoktam kategorizálni az emberek azt a szót, hogy édesanyja, igen. Mikor mondják.
0: Akkor jöjjön a dal, emlékezzünk az édesanyjára. Édesanyám, te jó asszony, ez jön tehát Gizike kérésére, itt a Dankó Rádióban.

Ez volt már az Egy Nóta Három Élet rovatunk a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. András, Magdi és Gizike meséltek a gyönyörű felvételről. Édesanyám, te jó asszony! Holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet. Lajos, Ildikó és Erzsébet lesznek akkor majd a vendégeink. Tartsanak tehát velünk holnap is. Hamarosan pedig jön Balogh Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Popovics Lászlót hallották, minden jót, viszont hallással!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Sok tévhit él a slágerekkel kapcsolatban. Sokan azt gondolják, hogy slágert csak tapasztalt zeneíró alkothat, évekkel a háta mögött. Az időtállóság is egy $1000 kérdés. Vajon maradandó az adott szövegdallam párosítás, vagy csak a közízlés pillanatnyi kiszolgálása? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Sebő Ferenc egy korai vers megzenésítésével.
2: A Népzenei Nyomozó Iroda 533. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás. A szövegválasztás nem rossz. József Attila verse a Flóra ciklusból, 1937-ből, Rejtelmek címmel. Három rövid versszak, kiegészítve egy szöveg nélküli refrénnel, amely azóta úgy összefort vele, mintha mindig a része lett volna. A zene az 1960-as évek közepén készülhetett leghamarabb. 1969-ben pedig már bizonyosan kész volt, hiszen egy találkozásnak köszönhetően bekerült egy filmbe is. Sebő Ferenc ekkor Berek Katival, később érdemes és kiváló művésszel, a Nemzet színészével találkozott.

0: Kati 1969-ben József Attila estet tartott a Műszaki Egyetem Bercsényi kollégiumában. Évfolyam társaim oda lögdöstek elé, hogy hallgasson meg engem, ezt az őrültet, aki énekli a verseket. Meghallgatott, és azonnal felajánlotta, hogy bevesz minket Halmos Bélával a műsorába az egyetemi színpadon. Összeállítottunk egy estet, amelyben ő mondta a verseket, mi pedig időnként megszakítottuk egy-egy énekkel. Akkor ez egy teljesen új típusú megszólalás volt, idézte fel Sebő Ferenc.
1: Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, nem törődök semmi mással, csak a beojtott virággal. Minden beojtott virágom kedvesem lesz, virág áron. Ha csalán lesz, azt se bánom, igaz lesz majd a virágom. Tejet iszok és pipázok, jó híremre jól vigyázok, nem ér engem veszedelem, magamat is elültetem. Kell ez nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág.
0: A közös műsorban Berek Kati velünk együtt énekelte a megzenésített verseket. Másrészt, miután szavalt, mi dalolva válaszoltunk. Lett ebből egy filmfelvétel 1972-ben Együgyű ének címmel, amelyet Zolnai Pál, Kati rendező férje készített a televízió számára. Az akkor külföldön tartózkodó Halmos Bélát Lantos Iván helyettesítette. A kezdetleges technikával, vágás nélkül készült fekete-fehér felvételnek mai szemmel és füllel is fantasztikus lendülete van.
2: Berek Kati, Lantos Iván és Sebő Ferenc játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dom.

0: péntegen színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam. Az eső csak
0: hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Metszó zenekar koncertjét.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár, de még az éjjel vélem hát.
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Drágám, engem sose féltsen. Énekelte Zempléni Mária és Rozsos István, Huszka Jenő, Lili Báronő című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is. Műsorunkban a Jekyll és Hyde című musicalről mesélünk Önöknek. De mielőtt belevágnánk, következzen Rákóczi dala és megtérése a Gárdi Gábor, Palcsó Sándor és Újlaki László előadásában, Kacso Pongrácz Rákóczi című daljátékából. Majd ezt követően Lehár Ferenc Paganini című operettjéből csendül fel a Paganini keringő Fischl Mónika tolmácsolásában. Kísér Bangó János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk! Úgy, ha jöjjön.

0: Nagyságos fejedelem, mindnyájan megértjük szíved fájdalmát, hidd el. Közülünk nem egy dúdol hasonló szomorú dalt a távoli kedveshez.
1: Ilyen a talpas sorsa.
2: Öreg Gölöncsér András apám és Katica húgom ott messze Nagyszombatban élnek-e?
3: Egy a sorsunk.
0: De egy a célunk is, nagy jó uram.

túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Nézzük a Jekyll és Hyde című musical történetét. Az 1880-as évek Londonjában egy jó nevű angol elmeorvos, dr. Henry Jekyll olyan szérumot fejleszt, amellyel elválaszthatja az emberben lakozó jót a gonosztól. Ezzel menthetővé tenni az elmebetegeket. Amikor már csak néhány utolsó teszt hiányzik a kísérletéhez, nevezetesen a szer kipróbálása emberi alanyokon, a kórházi testület tagjai megtagadják, hogy élő emberen próbálja ki a medicinát. Dr. Henry Jekyll kétségbe esett elszántságában saját magán próbálja ki a szert, amellyel felszínre hozza lelke rejtett énjét, akit már Edward Hyde-ként ismerhetünk meg. Rövidesen titokzatos gyilkosság sorozat veszi kezdetét a városban. A szer hatására Henry borzalmas átalakulásokon megy keresztül, és testéből, lelkéből előtör a gátlástalan gonosz énje, Mr. Edward Hyde. A kérdésekre a választ, a kegyetlen bizonyosságot már Mr. Edward Hyde-tól tudjuk meg. Dr. Jekyll a társadalmi rend korlátai és saját erkölcsi elvei alól felszabadulva eufórikussá és könyörtelenül gonosszá válik Mr. Hyde-ként. És ezzel kezdetét veszi a két ellentétes személyiség, Henry Jekyll és Edward Hyde izgalmas és borzalmas csatája egy ember lelkéért. Most pedig következzen a musicalből az Eljött a perc című dal. Énekel Pintér Tibor. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Jekyll és Hyde című musical, amely Robert Louis Stevenson azonos című világhírű regénye alapján készült, világszerte, így hazánkban is hatalmas sikert aratott, és napjainkban is nagy népszerűségnek örvend. A történet az emberi személyiség kettősségét és a tudat rejtett oldalait boncolgatja, amely ma is izgalmas kérdéseket vet fel. A regény Frank Whitehorn zeneszerzőt és Leslie Bricass szövegírót is megihlette. Közös munkájuk eredményeként született meg a fantasztikus dalokkal teli musical, amelynek magyar szövegét Valla Attila írta. 2001-ben Magyarországon mutatták be a világon harmadik

Túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Kelet-Magyarország című újság 2002. július 19-i számában Sztár varázslat a szabadtéri színpadon címmel jelent meg egy cikk, melyből most egy rövid részletet idézek. A Musical Színház legutóbbi produkciója, minden idők legsikeresebb Broadway musicalje, a Jekyll és Hyde, a székhez szögezi az embert. Írta róla a Magyar Nemzet kritikusa. Molnár László, a darab rendező főszereplője kapta idén az Emerton díjat. Az előadás érdekessége, hogy Nyíregyházán egy műsorban soha ennyi sztár együtt még nem lépett fel. Ízelítőül néhány név. Szulák Andrea, Jan Zakata, Tunyogi Bernadett és Orsi, Molnár László, Forgács Péter, Makrai Pál, Horváth Margit, Mészáros Árpád, Szomor György és Venyige Sándor. Az Oscar-díját adásokat idéző hatalmas háttér kivetítő, a megye összes robotlámpáját felsorakoztató gigantikus világítástechnika, a Magyar Állami Operaház tánckara, a világhírű osztrák koreográfus Mihály Koff és a Musical Színház Evita, Jézus Krisztus szupersztár, valamint Jekyll és Hyde előadásainak nívója, mind-mind a záloga egy fergeteges nyíregyházi szabadtéri nyárestének. Eddig tartott az idézet. Most hallgassuk meg a musicalből az Ördögi Tánc című dalt. Énekel Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Dolhai Attila és Sándor Péter. Túl az Óperencián.

kedves hallgatóink, Kányádi Sándor és Földes Tamás két nyárfa című szerzeményét Földes Tamás énekelte. A folytatásban Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből következik a Vágyom egy nő után című dal Boncsér Gergely előadásában. Kísér Szalai Antali zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Most Réti József, Liszt Ferenc díjas opera és oratórium énekesre, Székely Mihály emlékplakettel és a Magyar Örökség díjjal kitüntetett érdemes művészre, főiskolai tanárra emlékezünk születésének évfordulóján, aki 1925-ben, a mai napon, július 8-án született. A Belcanto éneklés kiváló mestere volt. 1953-ban fejezte be tanulmányait a Zeneakadémián, és még ugyanabban az évben debütált az Operaházban, Puccini bohém életének Perpignan szerepében. Ettől kezdve egészen haláláig az Operaház vezető magánénekese volt. Legemlékezetesebb szerepeit Mozart tenorként formálta meg. Köztük Taminót a Varázspuvolából, Don Ottaviót a Don Giovanniból, Ferrandót a Così fan tuttéból, és Belmontét a Szöktetés a szerályból. Réti József 1973. november 5-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből a Zórika Zórika című dal. Énekel Réti József. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Műsorunkban Lajtai Lajos operettszerző és zeneszerző művészi pályáját mutatjuk be önöknek. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dank.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Haraszti Elvira színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a lovak szeretete, mely még a Soroksáron töltött gyermekévekhez köthető, de szótejtünk majd arról is, hogy a Viktória című operett címszerepe vajon szerepálom volt, vagy pedig az élet dobta, és csak el kellett fogadni a vendégünknek. Vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
2: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imugoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
11: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása. Egy órás zenei összeállításunkat ma Fényes György és ifjabb Berki Béla zenekarának közös felvételével kezdjük. Ez a felvétel 2022-ben készült, Esz Nagy Endre és Dóri József hallgatójából. Azt mondják, hogy szerencsém van. Majd a Duna Televízióból, a 2021-es esztendőből Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallgatunk egy felvételt. Ez Dóci József dala lesz, a 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben. Karcagi Nagy Zoltánnak szintén ifjabb Bergi Bélai zenekara játszik majd. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: hisz a banda ingyen, mégsem muzsikálhat.
1: Szép a rózsám, nincs hibája, libe-libe-libegős a járása. Archív felvételről szól Kerti Zsigmond Lajos és Kubányi György Frisse, Kalmár Pál és Rácz Béla zenekarának tolmácsolásában. De előtte még hallgassunk meg egy csádást, hiszen most kezdődik a tánc. Kubányi György dala szól Gáspár Annitól, Kapi Gábortól és Nyári László együttesétől.

Három Dankó klubos koncert felvétellel folytatjuk. Az első a Budapesti Thália Színházban készült, a második egy bonyhádi felvétel, és a harmadikat is a Thaliából hallhatjuk. Méghozzá 2016-os esztendőből Erdélyi Mihály csárdását, majd Tarnai Kis László énekli Künn a dorozsmai határban. Ifjabb Berki Béla és zenekara muzsikál. Ezt megelőzően Balázs Tamásék húzzák Lugosi Kati kíséreteként, Zsigmond Ákos andalgójában Árok is van, Gödör is van. Most pedig két Dankó rádiós díjazottat is hallhatunk. Az egyikük Madarász Katalin, aki 2024-ben életműdíjas lett. A másik művész Szalai Antal Prímás, aki 2025-ben cigányzenei díjat vehetett át. Tolnai E. László és Réthárti Kövér Ferenc hallgatója szól Fehér akác, fehér akác.

0: vada, mica Green Velafer. E Green Velafer, Bulldog Shag, absolut. Hű, a gorozsvai határban, de sok pacsirka madárdalon, és kész!
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

végigmentem az utcán, mi pedig végighallgathattuk a Csárdást Pataki István előadásában. Előtte is Csárdás szólt, Kondor Ernő szerzeménye, a Zöld Ablakos Kicsi Ház, Zemtay Annától. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Húscsak Prímásunk felénél járunk, és már is folytatjuk egy hallgatóval, valamint egy Dankó rádiós díjazottal, aki nem más, mint Hatvani Kis Gyöngyi, a 2023-as esztendő Magyar Nóta díjasa. A művésznőnek idősebb Sánta Ferenc és Kas Rezső dalát ifjabb Sárközi Lajos zenekara játsza el. Majd a 100 tagú cigányzenekar Bangó Margit kíséreteként muzsikál a Gyere, táncolj, cigánylány című dalban.

Vége, vége, vége már. Bétót Magda következik, és Lakatos Miklós zenekara Ötvös Adorján és Harmat Imre csárdásával. Majd Kalmár Magda folytatja Szántó Ferenc és Deák Rózsa Frissével. Ez lesz majd a Táncba hív a nóta engem.

hiába imádlak, hiába szeretlek. Hervadó cserfalomb, pruszlikomon piros rózsa, járda táncot édes rózsám. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A csárdást majd Gránát Zsuzsa és Tolnai András éneklik el nekünk. Horváth Zoltán és Z. Horváth Gyula dala előtt Szerkovics Béla és Mérei Adolf nótája szól. Kosári Juditnak Farkis Béla együttese zenél. Cserkuti Sándor és Járosi Jenő andalgóját Farkas Rozika énekli, akinek 2016-os felvételünkön Tordai Zoltán együttese muzsikál. Most pedig Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallgathatunk egy nótát, Récsei Gyula hallgatója szól, hiába imádlak, hiába szeretlek, Kalina Enikőtől és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától.

esekő, én nem törődöm a világgal. Szerdahelyi János és Marcali Frigyes frissét énekelte Jákó Vera. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata, és hamarosan egy szerenáddal véget is vettünk a mai Húscsak Prímásnak. Kócé Antal szerzeményét Olá Ernő Gordonká játssza el nekünk. Előtte azonban én elbúcsúzom valamennyi kollégám nevében, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, a folytatásban is maradjanak velünk. Minden jót kívánok, Morvai Noémi.

0: Műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnak, öncsel bort a
1: pura. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
4: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
5: Végre valami okosat is csinált, Egbert.
4: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Egy mezőségi katona kísérő indította Táncházban című műsorunkat Gesztus Mesda Mária és Barvics Iván előadásában. A magyar, az arab, illetve a török népzenében igen otthonosan mozgó Gesztus Mesda Mária felvételei szólnak továbbra is Táncházban című műsorunkban. Énekét Erdal Salikollu baglama játékos kíséri.

Bon. Katica bogárka, menj fel az égbe, mondd meg a jó Istennek, vigye fel a hideget, hozza le a meleget.

Kobzos Kis Tamás, énekmondó, remek népzenész, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója sok éves barátságot ápolt Erdál Sálikolluval, aki nem csak kiváló énekes és baglama játékos, de műfordítóként is sokat tett a magyar kultúra törökországi megismertetéséért. Előadásukban egy balassi vers következik, aztán az Óbudai Népzenei Iskola jelenlegi igazgatója Szerényi Béla muzsikál fiával, ifjabb Szerényi Bélával.

A Bokros zenekart Szerényi Béla, felesége Kóta Judit, Borbé Mihály a népzenében és a jazzben is nagyon jól ismert fúvós zenész, valamint Lányi György és Havasréti Pál akkora Téka zenekar tagjai alapították. 1994-es a most következő felvétel, melyet legtöbben manapság egy másik zenekar előadásában ismernek, de ez volt az eredeti feldolgozása ennek a dallamnak.

Táncházban című műsorunkban az Óbudai Népzenei Iskola után egy másik jelentős pedagógiai műhely, a debreceni következik. Azt hiszem, ha azt mondom, Pendei Énekegyüttes, vagy ne adj Isten, Kispendei Énekegyüttes, már sokan emlékeznek a kiváló dalosokra, a

A televízió felszállott a Páva című tehetségkutató műsorából. 2020-ban jelent meg Debrecenben nyílik a virág című albumuk, melyről hajdúböszörményi népdalokat hallunk. Az előadók Kovács István, a Pendejének együttes tagjai, Györfi Péter, valamint Dragony Gábor, aztán Veres Hunor énekét Agócs Gergely kíséri, előadásukban felsőbodrog közi népdalokat hallhatunk. S aztán a Pendej család, azaz a debreceni énekes lányok tanárához, Tóth Lillához, Navratil Andrea és Agócs Gergely csatlakozik, akik a felszállott a Pávában mentorként segítették a debreceni énekes lányok munkáját. Előadásukban Zoborai Dudanóták szólnak Táncházban című műsorunkban.

Mai népzenei válogatásunk utolsó részét szintén a Pendei Énekegyüttes lányai indítják. Magyar bődi népdalok szólnak előadásukban, aztán innen szólnak eredeti felvételek, magyar bődi asszonyok, illetve Kocákné Mihók Jolán és Cerankóné Mihók Margit énekel, őket a Figurbanda kíséri. Aztán adásunk végén Pálházi Bence bandája muzsikál a vidék híres prímásának, Potta Gézának emlékére. A felvételek előtt munkatársaim Strányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Megérkeztem a stúdióba, köszöntöm hallgatóinkat, indítom a Népek dalait, a Dankó Rádió világzenei válogatását. Kellemes nyárestét kívánok mindenkinek! A világzenei programban a héten sok újdonságot adunk. Ebben az órában például vadonatúj, sivatagi rockot persze Afrikából. Aztán folytatjuk sorozatunkat, amelyben a legnevesebb világzenei seregszemle, a Vomex díjazottjait, életmű díjasait mutatjuk be hallgatóinknak. Emellett hallunk világzenét Herzko Ágitól meg Nikola Pároftól, szólmuzsika Jamaikáról, Franciaországból és Kolumbiából is. Most pedig irány Nagy-Britannia, Rashil Ranjan muzsikája következik. Ez a Dam Mast Kalendár vadonatúj világzene most a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonságot adunk egész héten a világzenei szintérről, ilyen a következő muzsika is. Sivatagi rockkal folytatjuk a Tinár Even zenekar tolmácsolásában. A Tuareg zene egyik legfontosabb csapata több mint 4,5 évtized után a Hoggár című lemezzel tért vissza 2026 tavaszán saját zenei alapjaihoz, amely egyszerre jelent hazatérést és a tapasztalatok továbbörökítését a fiatalabb Tuareg zenész nemzedék felé. A felvételek az Algír Taman Rasszedben készültek, egy olyan stúdióban, amelyet a következő generációhoz tartozó Imárhán zenekar hozott létre, amely zenekar nálunk a Népek Dalaiban is feltűnik. A Tinár Even ezúttal tehát háttérbe helyezte a nagy nemzetközi együttműködéseket, és inkább a helyi Tuareg közösségre figyelt. A korongon a csapat fiatalabb alkotókkal dolgozott együtt, a dalok pedig Észak-Malib és a nomád Tuareg nép társadalmi és politikai terheit dolgozzák fel. A már is felhangzó Szakherat Assani című dal különleges utat járt be. Egy hagyományos szudáni dalról van szó, amelyet 1989-ben hallottak Szudán és Líbia határvidékén. A dal azóta a Szaharában élt tovább, és most a Tinár Even feldolgozásában hallható. A felvételen közreműködik Sulafa Elias, szudáni énekesnő is. Hallgassunk tehát sivatagi rockot a Tinár Even zenekartól, a dal

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egész héten a legnagyobb világzenei seregszemle, a Vomex korábbi díjazottjaira, nyerteseire fókuszálunk. 2020-ban nyert díjat Lakatos Mórika, aki a Romengo és a Cigány hangok énekesnője. Itthon a 96-os Kimit Tud győzteseként lett országszerte ismert előadó. A 2010-es évek második felére pedig a nemzetközi színpadokat is meghódította. A 2017-es Romanimo című szólókorongjával a World Music Chart Europe top 5 albuma közé került. 2020-ban pedig első roma énekesnőként elnyerte a világzene egyik legrangosabb díját, a Vomex életműdíját. Pár évvel ezelőtt alapította meg az olá zenei kultúrából merítő Cigány hangok zenekart, az első lemez 2020-ban jelent meg tőlük. Mónika hangja szabad madárként szárnyal a gitáros és ütő hangszeres kíséret fölött, és mégis végigérezni lehet a mélyebb, elégikus dalok súlyát, amelyek a magyar cigányok életéről mondanak el valami megkerülhetetlenül fontosat. Ezt írt a méltatásában Simon Broughton, a legnevesebb brit világzenei szaklap főszerkesztő. Következzen akkor most egy dal a Vomex 2020-as díjazottjától. Lakatos Mónika következik, első szóló korongjáról szól egy dal, a Búbánat.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izraelig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: A Tankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalait. Ezen a héten is lesz koncert nálunk, pénteken este holnap után Csík János és zenekara a Mezzó koncertjét hallhatják. Friss, lendületes előadásukban a magyar népzenével együtt szólalnak meg. A szórakoztató, jó hangulatú, jazzízű dallamok. Olyan zenészek tolmácsolásában, akik közül ki a népzenéhez, ki pedig a jazz muzsikához áll közelebb. Éppen ezért színes, újszerű és magával ragadó a zenekar muzsikája, szokatlan és mégis jól esően ismerős. A formáció eredetileg jótékonysági felkérésekre áll össze, de a produkció egyre több koncertfelkérést kap. A dalok, ahogyan Csík Jánostól megszokhattuk, népzenei köntösben szólalnak meg, szerethetően megidézve a régi időket és újra is gondolva azokat.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam. Az eső csak
0: Csík János és a Mezzó zenekar első közös lemeze 2019-ben jelent meg, Szép a tavasz, szép a nyár címmel, amit rögtön jelöltek fonogramdíjra is. A népzenész azt mondja, több éves ismeretség fűzte már a Mezzó zenekar tagjaihoz, hiszen ők is kecskemétiek, ahogyan Csík János is. A közös munka a jótékonysági felkérésre indult a csapattal, kezdetben falusi, autentikus népzenét adtak elő, ezt mindannyian jól tudták játszani, évtizedekkel ezelőtt a Csík zenekar is ezzel kezdte. Aztán a közös alkalmak egyre gyakoribbá váltak, a repertoárba pedig menet közben a könnyedebb műfajú dalok is becsúsztak. Csík János úgy látta, érdemes összerakni a produkciót egy igényes lemezre. Csík János és a Mezzó zenekar bulián közreműködik majd Szabó Balázs is. A koncertfelvételt holnap után péntek este 23 órától hallgathatják meg itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Angliából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban egészen éjfélig, sok újdonsággal egész héten. Hamarosan a francia algír énekesnő Suad Massi új muzsikáját mutatjuk be. És ami most szól, ez is új, Angliából érkezett, Natalie Wild Goose felvétele szól, az Angel.

Klubrádió rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádiót hallgatják, kedves hallgatóink, ez a világzenei válogatás. Műsorunkban egész héten sok újdonságot hallanak, ilyen a következő dal is. Folytassuk a francia Algír énekesnővel, Souad Massival, és tőle a Samt című muzsika csendül fel már is. Ez 2026-ban megjelent Zagata című korongjának egyik legfontosabb felvétele. A dal címe arabul csendet, hallgatást jelent. Massi azonban nem csendet szeretne, hanem azt menedékként értelmezi. Olyan belső térként, ahol a világ zaja és feszültségei között még meg lehet őrizni valamiféle lelki egyensúlyt. Elringat ez a dal, ugyanis hipnotikus afrobeat lüktetésre épül. Jól simuló gitár és ütőhangszeres világ veszi körbe, amely elbűvölheti a hallgatót. Ebben a közegben az énekesnő hangja nem harsány, de igencsak határozott dinamikával szólal meg. A Zagata című album címe egy francia kifejezésből ered, abból az érzésből, hogy a dolgok rosszabbra fordulnak. A lemez anyagára erősen hatott Massi Algériához és Franciaországhoz való kötődése, és a korong számos témát és érzelmet érint, haragtól, lázadástól egészen a reményig, folkosabb és rokkosabb dinamikával nyit egy intenzívebb hangzás felé. Hallgassuk az Algír származású Souad Massi arab nyelvű muzsikáját, a dal címe Samt.

Világzenei magazinunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Benne pedig ezen a héten a Vomex, a legnagyobb világzenei seregszemle korábbi díjazottjait ünnepeljük. 2014-ben nyerte el a Vomex díját a portugál Marisa, aki az egyik legnépszerűbb fádó énekesnő. Amália Rodriguez 1999-ben bekövetkezett halála után az emlékére rendezett tévéműsorban futott be. Még lemezesen volt, de fellépéseivel már elnyerte a Fádú hangja díjat a portugál rádiótól. Debütáló korongja a 2001-es Fádú Emmim 150 ezer példányban kelt el, noha addig a 4-5 ezres eladási mutatók is sikernek számítottak ebben a műfajban. 2003-as Fádú Kuró című lemezéért a BBC-től megkapta a világzene legjobb európai művésze díjat. 2006-os korongját pedig Grammy-re jelölték. Aztán később Marisa meghódította a világ legjelentősebb koncerttermeit. És több mint 1 millió lemezekelt el, rendkívüli hangjával és lenyűgöző előadásmódjával a Fádú legfényesebb csillagává vált, és életművéért méltán nyerte el 2014-ben a legrangosabb világzenei seregszemlen a Vomex művészi díját. 2003-as slágerét idézzük fel, énekel a

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig ez a Népek Dalai. Folytassuk a világzenei utazást egy hazai csapattal, a Cimbali Bandel. Ők 2023 végén jelentették meg Góri című albumukat. A zenekartól megszokhattuk, hogy a magyar népzene alapjait bátran keverik balkáni, keleti vagy éppen folk blues hatásokkal, és ezúttal is sikerült egy igazán izgalmas, sokszínű anyagot létrehozniuk. A korong témái között a szerelemtől kezdve a benzinkúti kalandokon át a lírai csendekig nagyon sok minden helyet kap. Zeneileg vannak rajta lassan kibontakozó érzelmes tételek, ahol a hegedű és a trombita viszik a főszólamot, miközben Unger Balázs visszafogottabban kísérőként játszik a cimbalmon. A Benzinkút című dal pedig egy folk bluesos hangulatot idéz szájharmonikával megbolondítva. A korongot záró Csípős című dal egy valódi partinóta, amely remekül példázza, mire képes ez a rendkívül szórakoztató, de technikailag is igényes zenekar. Ezek a tételek azt is jól mutatják, milyen zseniálisan tud karaktereket váltani egy banda. Hallgassunk most egy dalt erről a korongról, a Tambaland című felvételt, amely a zenekari tagok játékosságát és hangszeres tudását domborítja ki, és szervesen illeszkedik a korong zenei évébe. Játszik a Dankó Rádióban a Cimbali Band.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallgassuk most egy wolof nyelvű felvételt.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Programunkban a héten nagyon sok újdonságot hallunk. Ebben az órában például egy amerikai ausztrál koprodukció eredményét. Aztán folytatjuk sorozatunkat, melyben a Vomex a legnagyobb világzenei seregszemle életmű díjasait mutatjuk be. Most pedig irány Szenegál, Cseik Ló újdonságával folytatjuk. Ez is 2026-os világzene, wolof nyelven halljuk a dalt, amelynek címe Kúra.

itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Folytatjuk már is Tenzin Chogallal, aki Tibetből indult, 12 évet töltött diákként Indiában számüzetésben, majd végül Ausztráliában talált otthonra. 2026-os albuma a Be the Sky, a főként operáiról, szimfóniáiról és kamarazenéiről, na meg filmzenéiről ismert Philip Glass közreműködésével készült, és a 14. Dalai Láma 90. születésnapjára szánt zenei felajánlásként született meg. Ez a korunk tehát a tibeti hagyományos hangzást kortárs klasszikus elemekkel kapcsolja össze. Megszólal benne például a dranyen, ez a hosszú nyakú faragott lant, amelyet gyakran pengedővel szólaltatnak meg. Továbbá bambuszfuvola, zongora és gyerekhangok is szerepelnek a dalban. Chogall számára ez a lemez nem csak baráti együttműködés, hanem személyes emlékezet is. Saját történetét, a tibeti közösség hangját és spirituális örökségét is beleírta a dalokba. Az egyik felvételben több mint 100 gyerek éneke hallható, máshol ősi tibeti szövegek és saját versei találkoznak a már említett közreműködő Philip Glass meditatív zenei világával. Hallgassuk tehát a tibeti származású Tenzin Chogall muzsikáját 2026-ból, ez a River of Joy.

A Dankó Rádió világzenei magazinját hallják, ez a Népek Dalai. A héten a Vomex, a legnagyobb világzenei seregszemle korábbi díjazottjait ünnepeljük. Nem maradhat ki a sorból a 2008-as díjazott a Muzsikás Együttes. Évente a műfaj legkiemelkedőbb előadóit és együtteseit tüntetik ki ezzel a díjjal. Az elismerés kapcsán Hamar Dániel, a csapat egyik tagja, annak idején úgy fogalmazott, ez egy óriási megtiszteltetés, nem csak a Muzsikás Együttesnek, hanem az egész magyar népzene számára is. Hozzátette, meglepő és csodálatos érzés, nehéz szavakban elmondani. Mint azt a zenész hangsúlyozta, a díj jelentőségét mutatja, hogy noha a világzenébe, népzenébe sok minden belefér, évente csak egy Vomex díjat osztanak ki. Olyan ez, mint a Nobel-díj. Bár az több tudományág képviselői is megkaphatják, tette hozzá. A díj magam egy ősi anyaistenséget ábrázol, amelynek eredete 6000 évvel ezelőttre a neolitikus kultúrákig nyúlik vissza. Az eredeti szobrot, mint a matriarchális társadalom bizonyítékát a mai Törökország területén találták. Következzen a Vomex 2008-as díjazottja, a hazai Muzsikás Együttes. Egy 1986-os felvétel szól tőlük, adjon Isten mind jobbat!

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Bankó Rádiót hallgatják, a világzenei válogatás szól a népek dalai. Holnap után pénteken ismét lesz világzenei koncert. Ezúttal Csík János és zenekara a Mezzo koncertjét hallhatják. Csík János persze nem kell bemutatnunk, a róla elnevezett zenekar évtizedek óta sikeres, de a névadó nem csak velük muzsikál. A Mezzoval jó régen kezdődött a közös munka. Éveken keresztül koncerteztek már, mire megjelent első közös nagylemezük. A jó szolgálatból összeáll csapat kezdetben szociális intézményekben és városi ünnepségeken muzsikált. Repertoárjukat Csík János saját szerzeményei mellett több hazai és székelyföldi tájegységről származó népdal színesíti, de az amerikai népzenéből, a countryból és a bluesból táplálkozó bluegrass műfajt is megidézik zenéjükkel.
1: Szép a balatoni hajna,
0: Csík János bármihez nyúl, szerethető muzsika lesz belőle. Így van ez fúziós formációjával, a Mezzoval is. Mind lemezen, mind koncerten sajátos, jó hangulatú zenei élményt ígér. A Mezzóban társait a jazz, a könnyű zene és a népzene területéről választotta. Előadásuk friss és lendületes, a magyar népzene békés fúzióra kell a jazzzel, vagy a szórakoztató, de igényes könnyű zenével, amelyben egyaránt otthon érzik magukat a különböző területről érkezett muzsikusok. Csík János azt mondja, könnyű dolga volt, mert a Mezzó segített megvalósítani saját zenei ötleteit, a szívének kedves dalokat.

Sík János és a Mezzo zenekar bulián közreműködik majd Szabó Balázs is. A koncertet pénteken este adjuk majd, 23 óra után itt a Dankó Rádióban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalait, a világzenei válogatást hallották. Igen, színes volt a mai program, remélem tetszett. Holnap este valami hasonlóval várom majd önöket 9 órakor itt a Dankó Rádióban. A gyártásvezető Sztányolcki Imre, a hangmérnök Fóti Tamás volt. A himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok!

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Klasszikus Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A Magyar Zene Rádiója.

lakott még ma könnyen, nem hullana egyikért se egy sem könnyen. Ha egy kis szőke jaj csak egyszer nézne rám szerelemmel, elfelednék minden csókot még ma könnyen, nem hullana egyikért se egy sem könnyen. Ha egy kis szőke jaj csak egyszer nézne rám szerelemmel, ibolya, ibolya, a tavasz mosolya.

Cipolya illatát, ha érzem rajtad. Cipolya, cipolya, szemembe csillog a könnyes harmad. Ha csókolom kicsi piros hamvas ajkad, a cipolya illatát, ha érzem rajtad. Cipolya, cipolya, szemembe csillog a könnyes harmad.

könnyű hazamenni. Szőke kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magam az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy.

lesz anókát hajnali, arra jogolják. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az anyját.

0: cserélünk ki mulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad ezt a nótát hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát hajnalig a ragyogóját.
1: Dankó Rádió Tiszakécskén FM 106,4 a Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása. Már is kezdődik, tartsanak velünk a következő 1 órában. Hamarosan a kanyargó Tisza partjára kalauzol minket Dóczi József nótájával Dócs Péter. A felvétel 2025. november 6-án készült a Sára Sándor vetítőteremben. Ez volt a jubileumi 50. stúdiókoncertünk. Miskolci Balogh Zoltán és zenekara játszik hamarosan. Utána pedig Szántó Ferenc Este van, én pedig várok rád című andalgóját hallgathatjuk. Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Bangó János és együttese Dóka Zsuzsának és Bősi Szabó Lászlónak muzsikál. Majd Szent Miklósiné Bankó Júlia csádása hangzik el a Liba Máj Kacsa Máj című Szentendrei Klárától. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Mai, faccia mai, lì può mai, e io buono per lui.

Ha odafönn találkoznánk, rózsa, rózsa, sárga rózsa, szerettem egyet. Ezt a három dalt hallgathatjuk a folytatásban. Leszler József és Segesdi László frissét, majd Kollár Katalintól és Sárközi Béla zenekarától. Szerdahelyi János és Heródek Sándorné csádását pedig Csík József előadásában ifja Berki Béla zenekarának közreműködésével halljuk. De mindezek előtt Vas Gábor és Zé Horváth Gyula hallgatójára kerítünk sort. Már is Máté Otília dalol, Téki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével.

Dankó klubos koncertfelvételeinkből hármat játszunk önöknek a folytatásban. Egy Harkányit, majd két budapestit. Mindkét budapesti a Thália Színházban készült. Ezek közül az egyik Ihos Józseftől és Szalay Antal zenekarától hangzik el, Leszakadt a pincelakat. A másik pedig szintén egy csádás, Bokor János előadásában hallgatható Szép a babám, fekete szeme. A művész úrnak majd a Rajkó zenekar muzsikál, azután, hogy meghallgatnánk Szaúcsek István és S. Széchenyi Mária hallgatóját. Már is Lakatos Miklós együttese muzsikál, aki énekel a 2025-ös esztendő Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett Budai Beatrix.

Inforádió, Húscsak Prímása szól önöknél a folytatásban is. Fürdik a holdvilág az éjsűrűjében. Ez Petőfi Sándor egyik verse, de itt a Dankó Rádióban megzenésítve hallgathatjuk Bognár Ignác dallamaival, Jenei Gábortól és Toki Balogernő zenekarától. Utána Vidovenyec János és Szabó Bogár Erzsébet csárdása hallható. Ha kismadár lehetnék a faágon. Újvári Marikát Johann János és zenekara kíséri hamarosan.

Hajnalom csillagom címmel Szőlős Jemese nem sokára elénekli nekünk Tordai Borbély Pál és Heródek Sándor névfrissét. Előtte pedig Gáti Pál egy csárdással érkezik, a leány felcseperedik. Ez Szerdahelyi János és dr. Markó Pál közös szerzeménye, a felvétel 2016-ban készült Terék József és zenekara közreműködésével.

szépen, annád visz az aranyos kis kezében. Fényes csillag játszadozik a huncut kék varázslatos szemében. Elindul hát a forráshoz holdfényben, kannád visz az aranyos kis kezében. Fényes csillag játszadozik a huncut kék varázslatos szemében. Nem is sejti,

ez itt most álma, szegény leány ilyenkor mit csinálhat? Leteszi a vizes kannát, átadja a szívét is az imádnak. És ha megkéri a kezét vasárnap, szegény leány ilyenkor mit csinálhat? Leteszi a vizes

0: világ.
1: Hallgató Andalgó Csádás és Friss következik. A Friss majd Mérti Nándor Repül a szán című dala lesz. Bányai Mártont ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséri hamarosan. De előtte még Hollai Bertalannak ifjabb Sánta Ferenc együttese zenél az Ejnye Bejó Lakodalom című csádásban. Besenyei Ferenc lesz az előadója, Kis Angyal Ernő egyik legnépszerűbb andalgójának, ez a Jaj, de szép kék szeme van magának. De erre is még egy picit várnunk kell, mert most még Szerdahely János és Széchény Mária hallgatója szól a Szerelem Tisza Virág. Berki Péter és zenekara muzsikál, Szász Kati dalol.

0: könnyen népre ment.
1: Sárgára van a vonatnak négy kereke festve. Bodrogi Zsigmond csádását, majd Nógrádi Tóth Istvántól és Puka Károly zenekarától halljuk. Előtte két olyan felvételt játszunk önöknek, melyek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készültek. Ezek közül az egyik Laki Péterrel és idősebb Sárközi Lajos zenekarával, Morvai Károly és Tüttő János dalából, Nem zörög a haraszt. A másik pedig Koltai Lászlóval és Varga Jenő együttesével, Szerdahelyi János és Heródek Sándorné andalgójából, Vándormadár, ha elindulsz, messze délnek. De most még Virágzott az aranyerdő, Rácz Béla és Sallai Misi hallgatója következik, Fényes Györgynek Ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál.

0: a világon borzse volna, akkor itten derusz volna.
1: Hogyha a világon borse volna. Hallhattuk Hevesi József és Kovács Mihály frissét Berkes János és Németh Csicsó József zenekarának előadásában. És hát lassan múlt idő lesz egész húscsak prímásunk, már ami a mai egy órát illeti. Kócos fejet, ha rám hajtott címmel búcsúzunk Önöktől, Horváth Jenő és Sallai Misi dalát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játsza. Én búcsúzom, további kellemes rádiózást kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.